Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. When I was 6 years old, I broke my leg.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: reggelt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol 7-es óra 30-ig hosszú sanyi lesz itt veletek a 89,6-on sok-sok érdekességgel és a legjobb zenékkel is természetesen, úgyhogy érdemes lesz velem tartani ezúttal is az elkövetkező másfél órában, a Reggeli Plusz első szakaszában is, persze utána meg pláne érdemes maradni, mert Szegedi Mária kolléganőmmel kiegészülve 9 óra 30-ig mindenföl jóval el fogunk benneteket látni, úgyhogy csapjunk is bele!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: sajnos ez nem a legpozitívabb, de ettől függetlenül, hogy találjunk azért pozitívat is a mai napba, ami pozitívum, hogy a hőfokok azok bőven még a pozitív tartományban maradtak. Jelen pillanatban olyan 8 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig ennek dupláját, 16 fokot fogunk tudni majd a délután folyamán mérni, és addigra egyébként természetesen a köd is fel fog szakadozni, bár továbbra is borongós marad az égbolt. Ennek ellenére egyéb csapadékra a mai nap folyamán egészen biztosan nem kell számítani, én viszont számítok rátok, megoszthatnátok velem majd, hogy mi újság az utakon, amennyire én tudom. Jelen pillanatban még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, nincs információ arról, hogy lenne valahol a megszokott, a lehetőről történés, de ha nektek van erről valami konkrétumotok, akkor azt szívesen veszem. Tudtok engem hívni a 0359-1722-22-es telefonszámon, illetve a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számon is tudtok értesíteni írásban, ha valami fennakadást észlelnétek a közlekedésben, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá nektek a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb információkat, és persze hozzuk folyamatosan a legjobb plusz FM-es lágereket is. Most például egy magyar kedvencet, ez nem más, mint az Elkezdem, Szakács Gelgő 2021-es lágere.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül

0: Plusz. Plusz FM.
1: Yes. Papa, come on. Yeah, Martinez. You ready, girl?

óra 24 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy új szabályok léptek életbe, vagy fognak majd életbe lépni. Január 1-től Romániában a villamos energia és földgáz szolgáltatókhoz benyújtott panaszok kezelésében. Ha valaki túl magasnak tartja a villanyszámláját, hibásnak véli az elszámolást, vagy elégedetlen a szolgáltatással, természetesen továbbra is panasz tehet, ám ügyelnie kell arra, hogyan fogalmazza meg a kifogásait. Az Országos Energiaár Szabályzó Hatóság új rendelkezése értelmében ugyanis a szolgáltatók érdemi válasz nélkül lezárhatják azokat a panaszokat, amelyekben az ügyfél káromkodik, sértő vagy durva kifejezéseket használ, illetve szidalmazza a vállalatot vagy annak alkalmazottjait. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató ilyen esetben érdemi válasz nélkül lezárhatja a kifogásolt számlával vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszt, az ügyfelet azonban tájékoztatnia kell a döntésről. A szabályozás a nem kizárólag a személyesen vagy e-mailben benyújtott panaszokat érinti, hiszen az ügyfelek telefonon is fordulhatnak a szolgáltatóhoz. A hatóság rendelkezése ugyanakkor nem csak a káromkodás és a sértegetés említi, hanem általában a nem megfelelő szóhasználatot is, ami a gyakorlatban értelmezési kérdéseket vethet fel. A rendelet nem részletezi pontosan, milyen kifejezések miatt lehet lezárni egy panaszt, ezért különösen fontos különbséget tenni a határozott, akár indulatos reklamáció és a személyeskedő sértegetés között. Nem csak a káromkodás vagy a sértegetés vezethet a panasz lezárásához, hanem az is, ha az ügyfél nem írja le pontosan, milyen problémával fordul a szolgáltatóhoz. Ha például valaki csupán annyit közöl, hogy túl sokat kell fizetnie, de nem jelöli meg a kifogásolt számlát vagy az elszámolással kapcsolatos problémát, előfordulhat, hogy beadványát érdemi válasz nélkül lezárják. Éppen ezért célszerű feltüntetni a számla számát, az érintett időszakot, a vitatott összeget, valamint azt, hogy az ügyfél mit tart hibásnak. Hát mi továbbra is fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassunk benneteket az ehhez hasonló történésekről, úgyhogy akkor a továbbiakban is azok érkeznek. De előtte szóljanak nektek a legnagyobb Plusz FM-es lágerek.

Tőle a The Dead Dance, és hát ugye a természetnek is van hasonló tánc, ilyenkor ősszel elkezdődik a levélhullás, éppen ezért jó, ha tisztában vagytok azzal, hogy október 30-áig őszi takarítási kampányt tart Nagyvárad önkormányzata a Rare West köztisztasági szolgáltatóval együttműködésében. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rare West munkatársai a közterületekről is összegyűjtik természetesen a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakók közösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán, kertjében összegyűjtött zöld hulladékot a telekhatárra. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzék ki, így elkerülhető, hogy a szél a húttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágokat lehetőleg vágják kisebb darabokra és kössék össze, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A Rare West járművei hétfőtől péntekig az előre meghatározott szektorok szerint gyűjtik össze a növényi hulladékot. A munkát a főbb közlekedés útvonalakon kezdik, majd a fasorok, zöld területek, valamint a lakóközösségekhez és magánházakhoz tartozó közterületek következnek. Az zöld hulladékot nem csak a kampány idején lehet ám leadni, a levelek, ágak, lenyírt fű, kisebb gajak, söményesedik, illetve a kerti és szobanövények maradványai felaprítva a barna, biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló kukába kell kerüljenek. Emellett ezeket a hulladékokat ingyenesen is le lehet adni a Rare West által működtetett két szelektív hulladékgyűjtő ponton is, a Turzó Sándor, illetve az Uzinelor utcában. Hát itt a 89,6-on pedig a továbbiakban is érkeznek a titeket érintő legfontosabb információk.

0: 6 óra 48 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert Romániában egyre súlyosabb a tanárhiány, különösen matematikából, fizikából és kémiából. A szakértők szerint a következő 10 évben tovább romolhat a helyzet. A pedagógusok előregedése mellett a kevés fiatal jelentkező is gondot jelent. Érdekelne is, hogy szerintetek mi ennek az oka? Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, mi pedig addig is szállítjuk nektek a titeket érintő legfontosabb információkat.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, de mivel fél percen belül 7 óra van, ennek köszönhetően megérkezett Ábrahám Miki is a legfrissebb hírekkel, amelyekben szó esik többek között majd arról is, hogy mennyivel lehetnek rövidesen nagyobbak a villanyszámlák. A hírek után pedig elsőként majd Nicky Orr és Daisy közös lágerét hozzuk el nektek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint 3 forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok Országos Hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok Országos Hivatalához. De akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Körös pálás a ma reggel, és bár a dél körüli órákig felszakadozik, utána is felhős lesz ma az égbolt, viszont esőre így sincs kilátás, elég hűvös is van, jelenleg csupán 8 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig csak 16 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinálor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárató utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes kavicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttak el, így ott szinte csak lépésben lehet előre jutni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, ami csúcsidőben nagyobb fennakadásokat eredményez, úgyhogy ha sietősebb, akkor inkább kerüljetek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Pluszt, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőit halljátok a mikrofonnál Hosszú Sanyival. Október 12-e hétfő van, úgyhogy boldog névnapot a Miksa nevű hallgatóinknak, és egyébként ma arra várjuk a hozzászólásokat tőletek, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy egyre kevesebb fiatal akar pedagógus lenni. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy járuljátok el nekünk, léci! Persze adunk cserébe valamit mi is, hozzuk a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most következő Sunroof, Nicky Orr és Daisy közös előadásában.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

És az is király, hogy a tanügyminisztérium által elfogadott tanév struktúra szerint mintegy két hét múlva, október 24 és november 1-e között esedékes az őszi vakáció. A diákok így november 2-án hétfőn térnek majd vissza az iskolapadokba. A téli vakációig az iskolások még kapnak egy szusztanyásnyi szabadidőt. November 28-a és december 1-e között ugyanis hosszú hétvége lesz, Szent András napja is, Románia nemzeti ünnepe miatt. A karácsonyi vakációig a tanítási időszak egészen december 22-ig tart, a vakáció december 23-án szerdán kezdődik és 2027. január 10-ével zárul le. A 19 napos vakációt követően a gyerekek január 11-én térnek majd vissza az iskolába. Ezt követően az iskolások Bihar megyében csak február végén kapnak újabb egyhetes vakációt, az úgynevezett sívakációt, ugyanis a február 22-e és 26-a közötti héten tartják a megyében, ami az alkalmazottakat illeti számukra, a következő állami szabadnapokat tartogatja még a 2026-os év. November 30-a hétfő, Szent András napja, december 1-e kedd, Románia nemzeti ünnepe, december 25-e péntek és 26-a szombat, karácsony első és második napja. Itt a Reggeli Pluszban pedig a továbbiakban is érkeznek nektek.

biztosítja, és vannak a környéken olyan helyek, amelyek a kellemes kikapcsolódást biztosítják, mint például a Királyerdő, ami egyébként bekerült Románia hivatalosan elismert ökoturisztikai úti céljai közé. A Bihar megyei térség, amely Szászfalva, Rév, Vásonkolyos, Barátka, Csarnóháza, Jádremete, Biharkaba és Biharrósa településeket foglalja magában, ökoturisztikai úti cél minősítése a következő 3 évre érvényes. A Gazdasági, Digitalizációs, Vállalkozói és Turisztikai Minisztérium meghatározása szerint ökoturisztikai úti célnak az a turisztikai térség minősül, amely a felelős marketing és fenntartható gazdálkodás mellett valódi támogatást nyújt a helyi közösségeknek, tájékoztatja a turistákat és a helyieket a térség természeti értékeiről, valamint konkrét természetvédelmi intézkedéseket is alkalmaz. Romániában jelenleg további 6 elismert ökoturisztikai úti cél található: a Nyenc megyei Bölények földje, a Vanatőr Naturparkban, a Máramaros megyei Márakaszó Kakastarék térsége, a Szucsáva megyei Dorna vidék, a Hunyad megyei Hátszeg vidéke, a Brassó megyei Bodzaván, valamint a Hargita megyei Tusnádfürdő és környéke. És mostantól akkor a Királyerdő is bekerült Románia hivatalosan elismert ökoturisztikai úti céljai közé. Úgyhogy ennek örömére érkezzenek akkor a továbbiakban is a legjobb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás, figyelem, ingyenes hitelügyintézés, magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül, a többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástítom, 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
4: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Katiki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brikó, együtt munkára készen.
5: Félrelépni szabad! Október 2-ától a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
6: Most várunk.
7: Mire?
6: Hogy feltörjön bennem a vágy.
5: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad.
8: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint 3 forgatókönyv lehetséges. A 22%-as drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. biztosítani, de már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok Országos Hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok Országos Hivatalához. De akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Ködös pálás a ma reggel, és bár a dél körüli órákig felszakadozik, utána is felhős lesz ma az égbolt, viszont esőre így sincs kilátás, elég hűvös is van, jelenleg csupán 8 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig csak 16 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát. A Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republics utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyaradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
7: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora.
11: Reggeli Plusz.
7: Reggeli Plusz.
10: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Pluszt, Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőit halljátok. A mikrofonoknál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
12: És Hosszú Sanyival. Minden hétköznap reggel együtt látunk el benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és persze klassz slágerekkel.
10: Melyek közül most Alex Warren és a Passenger érkezik. Csapjunk is bele!
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Köszönjük a napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Hát képzeljétek, Romániában egyre súlyosabb a tanárhiány, különösen matematikából, fizikából és kémiából. A szakértők szerint a következő 10 évben pedig tovább romolhat a helyzet. A pedagógusok előregedése mellett a kevés fiatal jelentkező is gondot jelent. Ezért érdekelne bennünket, hogy szerintetek mi ennek az oka?
0: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy léci, áruljátok el nekünk, mi pedig adjuk cserébe most is a titeket érintő legfontosabb infokat, és persze a hozzászólásokat is megosztjuk majd mindenkivel, hamarosan ezzel érkezünk majd, de addig is érkezenek a legjobbak.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt meg a 89,6-on, pláne nem, üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjánál Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy egyre kevesebb fiatal akar pedagógus lenni.
1: Hát Szűcs Sándor azt írta nekünk a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára, hogy a rossz iskolai körülmények és a bürokrácia, a tanárképzés hiányosságai, a bizonytalan álláshelyek, valamint a pedagógus társadalom tömeges előregedése együttesen okozhatja a fiatal oktatók hiányát. Dalos Aranka is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy valószínű nincs olyan tanár, aki a fizikai és kémia iránt fel tudná ébreszteni az érdeklődést. Nekem még voltak olyan tanáraim, akik kísérletekkel bizonyították a fizika vagy kémia szépségeit. Szerettük is az óráikat. De a diáknak is reál beállítottságúnak kell lenni. Én csak annyit tudok, ami az általános ismeretekhez nélkülözhetetlen, nem vagyok reál beállítottságú. Magyar János is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy szerintem nincs is igény ilyen tanárokra. Ha szükség lenne rájuk, akkor valószínűleg tolonganának a fiatalok olyan egyetemi képzésre, ahol ilyen képzés folyik. A legtöbb ember olvasni is csak makókba tud, írni meg még helytelenebből. Akkor meg minek ennyi reál tárgy? Annyi tanár mindig lesz, hogy a suliba stresszben tartsa a srácokat. Szász Roland pedig azt írta nekünk, hogy sok minden kellene, főleg a tanügyben. A baj az az, hogy nem lehet úgy csinálni, hogy a farkas és a kecske is jól lakjon, na meg a káposzta is megmaradjon. A farkas pedig nem enged az övéből. Nagy Sándor azt írta nekünk, hogy őszintén szólva nem tudnának annyit fizetni, hogy a mai világban tanár legyek. Ott, ahol a diáknak több joga van, mint a tanárnak, nem lehet fegyelmet tartani. Pár perce olvastam egy másik oldalon, hogy Dániában olyan törvénytervezet van a döntéshozók előtt, amelyik felhatalmazza a tanárokat, hogy fizikai erőt használjanak a rendbontó diákok ellen. Itt is ezt kéne, mivel a szülők sincsenek tisztában a kötelezettségeikkel, és csak a jogaikat szajkózzák. Pedig ők kéne megneveljék a gyerekeiket. Azért ne essünk már a ló túloldalára, könyörgöm.
0: Igen, Dániában valahogy szerintem nem feltétlenül gondolkodnak jól ebben a kérdésben, ugyanakkor meg egyet tudok érteni Sándorra, hogy ugye mindenkinek megvannak a jogai, ami miatt döngeti a mellét, viszont a kötelezettségek meg sokszor elmaradnak. Szóval ugyanakkor meg a fizikai erőszak kapcsán én azért óvatos lennék. Nem tudom, hogy láttatok-e már manapság ilyen 8-os, 9-es diákokat, hogy milyen szép megtervettek és fizikálisak tudnak lenni, úgyhogy csak óvatosan.
1: Meg ne erőszakkal próbáljuk
0: persze
1: tanítani.
0: Persze, az soha nem vezet semmi jóra. Viszont mi nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, természetesen a viszonzás ezúttal.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12 lány 49 bani, valamint 40% kedvezmény jár a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a My Club Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
3: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől, lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat! Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen, ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint három forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh-s fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok országos hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljut juttatható a Szerencsejátékok Országos Hivatalához. De akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Ködös pálás a ma reggel, és bár a dél körüli órákig felszakadozik, utána is felhős lesz ma az égbolt, viszont esőre így sincs kilátás, elég hűvös is van, jelenleg csupán 8 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig csak 16 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusulói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
9: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
2: És Hosszú Sanyi, október 12-e hétfő van. Istenhihetes a névnapos Miksa nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is minden szépet, jót kívánunk. Ma pedig arra vagyunk kíváncsiak, pluszosok, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy egyre kevesebb fiatal akar pedagógus lenni?
9: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá most is a legjobb zenéket. Mindjárt érkezik is a Shivers, Ed Sheeran 2021-es slágere.
8: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: 8 óra 12 perc van, gyerekek letudva, ők ugye már az óviban és a suliban, a szülők nagy része pedig már sikeresen munkába állt. Ha ti is most próbáltok magatokhoz térni, jó hírem van, itt a stúdióban a kávé erős, a fókusz pedig 100%-os. Köszöntünk titeket, akár is ér benneteket ez a reggel. Sanszos, hogy épp a volán mögött ülve bosszankodtok a csúcsforgalomban, de ne stresszeljetek, inkább hallgassatok bennünket. Ez itt a reggeli plusz a Plusz FM-en Szegedi Máriával
1: és Hosszú Sanyival. Köszönjük, hogy ma reggel is velünk vagytok. A reggeli pluszban együtt indítjuk a napot. Jönnek a jó slágerek, a Nagyvárad és környékbeli információk, hasznos tudnivalók, és persze figyelünk arra is, hogy mi történik az utakon. Ha útközben valami szokatlan tapasztaltok, jelezzétek nekünk, hívhatok a 03 59 17 22 22-es számon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: Jó reggelt, Nagyvárad is környéke, a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Megnézzük, mi vár ránk ma a városban is, a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben is. Persze természetesen várjuk hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne.
1: Most pedig mi hoztunk nektek egy nagyon hasznos infót. Egyszerűbbé vált ugyanis több építési és felújítási munka elvégzése az augusztusban hatályba lépett új szabályoknak köszönhetően. A nagyváradi polgármesteri hivatal közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy bizonyos munkálatokhoz már nem kell a korábbi hosszadalmas engedélyezési eljárást végigjárni. Egyes esetekben elég bejelenteni a munkát. Máskor elhelyezési engedélyt kell kérni, néhány kisebb beavatkozáshoz pedig már előzetes ügyintézésre sincs szükség. Ha valaki például kerítést építene, a meglévő kerítés elbontása és az új megépítése bizonyos feltételek mellett már bejelentéssel is megoldható. A nagyváradi polgármesteri hivatal ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az új szabályok nem jelentik azt, hogy mostantól minden felújításhoz és építkezéshez felesleges az engedély. Mindig az adott munka és az ingatlan alapján kell eldönteni, hogy milyen eljárás vonatkozik rá. Különösen fontos ezt előre tisztázni a műemlékek, illetve a védett épületek és területek esetében, ahol továbbra is szigorú belőírások érvényesek. A Városháza ezért azt javasolja, hogy a munkálatok megkezdése előtt mindenki ellenőrizze, pontosan milyen szabály vonatkozik az általa tervezett munkára. Lehet, hogy elegendő egy egyszerű bejelentés, lehet, hogy elhelyezési engedélyre van szükség, de az is előfordulhat, hogy az adott munkához semmilyen előzetes ügyintézés nem kell.
0: Nektek viszont egészen biztosan szükségetek van azokra az információkra, amelyek könnyebbé teszik számotokra a következő napokat, és persze ehhez azért a legnagyobb slágerek is hozzájárulnak, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában 120 g-os bucsecs sertéspástítom, 2 lej 79 bani, 540 g-os roa fehérbab, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt. Lakokos,
1: erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
0: Félrelépni szabad! Október 2-től a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
2: Most várunk?
3: Mire?
4: Hogy feltörjön bennem a vágy.
0: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad!
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-ig a 60 mosásra elegendő Aztefi öblítő ára 9,99 bani, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál jogurtok és krémsajtok teljes választékára a MyClub Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
7: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
8: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
9: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Mostantól a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezentúl a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. Akár áldozatként, akár a gyűlöletkeltő megnyilvánulások tanújaként. A platformra feltöltött tájékoztatók túlnyomó részt a zsidó és a roma közösséget érintő jogvédelemmel foglalkoznak. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. A beküldést követően a rendszer a bejelentést az illetékes hatósághoz irányítja. Ezeket a mechanizmusokat azért hozták létre, hogy csökkentsék a polgárokra háruló adminisztratív terheket. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi a polgárok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék bejelentésük státuszát. Mindezt egy két lépcsős azonosítási rendszerrel biztosított folyamaton keresztül. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A díjak első félévi 15%-os növekedése után a pénzügyi felügyelet adatai arra utalnak, hogy a tarifák tovább emelkednek. A járművezetők az elszabadult infláció és különösen a javítási költségek megugrása miatt már most is lényegesen többet fizetnek az autóbiztosításért, mint 2025-ben. Az árak emelkedése után a mutatók további drágulásokat vetítenek előre, ha csak az ERCSZ értékesítő társaságok nem választják inkább a veszteséges működést. Jelenleg ugyanis minden 100 lejnyi bevételen átlagosan 5 lejt veszítenek. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Az Atomfedő nevű akció első szakaszában 35 gazdasági szereplő kerül górcső alá. Ezeknél több mint 38 millió euró értékű autókészletet azonosítottak. Az NF korábban természetes személyek autóügyleteit is ellenőrizte. A hatóság számára nem önmagában az eladott vagy külföldről behozott autók száma a döntő. Azt vizsgálhatja, hogy a természetes személy valójában nem folytat-e rendszeres, jövedelemszerző kereskedelmi tevékenységet. A hatóság emberei külön figyelmet fordítanak arra, hogy az adásvételi iratokon és számlákon szereplő összegek megfelelnek-e a tényleges eladási árnak. Valamennyi értékesítés bekerült-e a könyvelésbe, illetve hogy teljes egészében bevallották-e az ebből származó bevételeket.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Ködös pálás a ma reggel, és bár a dél körüli órákig felszakadozik, utána is felhős lesz ma az égbolt, viszont esőre így sincs kilátás, elég hűvös is van, jelenleg csupán 8 fok környékén van a hőmérséklet, napi maximumként pedig csak 16 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
12: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
10: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel, a legjobb hangulatban.
12: Bizony-bizony, a folytatásban érkezik Tim Impala és a Dracula című slágere.
10: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

0: Akkor kívánunk könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: Bizony, ma egy olyan mindannyiunkat érintő témában, miszerint Romániában egyre súlyosabb a tanárhiány, különösen matematikából, fizikából és kémiából. A szakértők szerint a következő 10 évben pedig tovább romolhat a helyzet. A pedagógusok előregedése mellett a kevés fiatal jelentkező is gondot jelent. Ezért érdekelne bennünket, hogy szerintetek mi ennek az oka?
0: Hát erre várjuk akkor ma a válaszokat, szóval írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig szállítjuk addig is a titeket érintő legfontosabb információkat.
2: Induljon pozitívan a Nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy szerintetek mi annak az oga, hogy egyre kevesebb fiatal akar pedagógus lenni.
1: Zsolti azt írta nekünk WhatsAppon, hogy talán azért, mert nincs semmi autoritásuk. Egyes szülők beképzeltek, műveletlenek, és számon kérik a tanárt, ha a gyerekét fegyelmezni próbálta, amit nem csinált meg a szülő. Ha én annak idején kaptam egy fülhúzást, esetleg egy pofont is a tanártól, mert szemtelen voltam, otthon jött a párja apától, mert szégyenletesen viselkedtem. Most meg jogai vannak, és feljelenti a tanárt. Jogában áll ingyen tanulni, és ezért hálásnak kellene lenni, mert még a dédszülei, ami nem volt régen, valószínűleg súlyos pénzeket fizettek érte. De pillanatnyilag nem áll senki a tanár mögött, aki megszilárdítsa, kiálljon mellette.
0: Na igen, ez alapvetően probléma, de még egyszer csak utalni szeretnénk az előző órai ilyen hozzászólásoknál, amit elmondtunk, hogy az erőszak az nem megoldás továbbra sem. Tehát nem gondoljuk azt, hogy attól, mert hogy most jön egy atyai karlendítés, attól most jobb lenne bármi.
1: Igen, igen. Marin Lucia pedig a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán szólt hozzá a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy amiatt, amióta a tanuló dominál a tanár felett, és hogy némelyik szülő mondja meg, hogy mit és hogyan kellene tanítani.
0: Valószínűleg egyébként ez visszatartó erő lehet, amúgy, hogy nem tudják már úgy megvalósítani magukat a tanárok, vagy hogy ilyen akadályokkal néznek szembe, hogy még arra is kell figyelni, hogy nehogy véletlenül valami olyan dolgot tegyen, ami miatt ugye őt szigorúnak titulálják a szülők is, és ebből problémái adódjanak.
1: És az is tény, hogy a tanárnak a szülőt is kell nevelni, és a szülőre is kell figyeljen, nem csak a diákra.
0: Igen, és ez mások nekik. Hát nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, nekünk nem volt sok, jöhetnek még, várjuk őket akkor a Facebookon keresztül elsősorban, de persze SMS-ben, WhatsAppon, Viberen is hozzászólhattok, írásban is hívhattok is bennünk. Telefonon a 0359 17 22 22 számunkra, egyébként SMS-ben a 0734 17 22 22-re jöhetnek akkor a hozzászólások, cserébe pedig érkeznek most is a legnagyobb slágerek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lei 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: A Brikóban október 14-ig az Árunál fürdőszoba bútor kollekcióhoz tartozó függesztett mosdó alatti szekrényt 25%-os kedvezménnyel mindössze 259 leért vásárolhatod meg, a kerámia mosdókagylót mindössze 109 leért, valamint a tükrös szekrényt mindössze 224 leért. Brikó, együtt, munkára készen!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Mostantól a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezentúl a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. Akár áldozatként, akár a gyűlöletkeltő megnyilvánulások tanújaként. A platformra feltöltött tájékoztatók túlnyomó részt a zsidó és a roma közösséget érintő jogvédelemmel foglalkoznak. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. A beküldést követően a rendszer a bejelentést az illetékes hatósághoz irányítja. Ezeket a mechanizmusokat azért hozták létre, hogy csökkentsék a polgárokra háruló adminisztratív terheket. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi a polgárok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék bejelentésük státuszát. Mindezt egy két lépcsős azonosítási rendszerrel biztosított folyamaton keresztül. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A díjak első fél évi 15%-os növekedése után a pénzügyi felügyelet adatai arra utalnak, hogy a tarifák tovább emelkednek. A járművezetők az elszabadult infláció és különösen a javítási költségek megugrása miatt már most is lényegesen többet fizetnek az autóbiztosításért, mint 2025-ben. Az árak emelkedése után a mutatók további drágulásokat vetítenek előre, ha csak az ERC átértékesítő társaságok nem választják inkább a veszteséges működést. Jelenleg ugyanis minden 100 lejnyi bevételen átlagosan 5 lejt veszítenek. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Az Atomfedő nevű akció első szakaszában 35 gazdasági szereplő kerül górcső alá. Ezeknél több mint 38 millió euró értékű autókészletet azonosítottak. Az NF korábban természetes személyek autóügyleteit is ellenőrizte. A hatóság számára nem önmagában az eladott vagy külföldről behozott autók száma a döntő. Azt vizsgálhatja, hogy a természetes személy valójában nem folytat-e rendszeres, jövedelemszerző kereskedelmi tevékenységet. A hatóság emberei külön figyelmet fordítanak arra, hogy az adásvételi iratokon és számlákon szereplő összegek megfelelnek-e a tényleges eladási árnak. Valamennyi értékesítés bekerült-e a könyvelésbe, illetve hogy teljes egészében bevallották-e az ebből származó bevételeket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Többnyire napos marad az égbolt felettünk, ma és holnap is 17 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, az éjjeli órákban azonban visszapűl a levegő, 2-3 fokra számíthatunk. Az eddigi előrejelzések alapján csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefáncsermári Sugárút, Verzi és Szentül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsermári Sugárút és a Szentül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakó-Ross utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsermári Sugárútra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
3: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: Igen, ezekkel fog folytatódni most is a Reggeli Plusz. Hello Nagyvára, gyönyörű napot nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
4: És Hosszú Sanyi, ha épp munkából hallgattuk bennünket, kitartás, jó munkát kívánunk mindenkinek, akik pedig épp úton vannak, azoknak jó utat, vigyázzatok magatokra. Most pedig jön az utolsó közös óra, és ezzel együtt még sok-sok jó zene, úgyhogy ne menjetek sehova.
5: És akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen most a Pannonia, Dash Young Fly és Azaria közös dala.
3: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: 9 óra 11 perc van, jó reggelt Nagyvárad és Bihar megye, indítsátok már is velünk a lapotokat. Ez itt a Reggeli Plusz Mária és Sanyi társaságában. Megnézzük, mi történt, mi történik és mivel ránk ma a városban és a környékén.
1: Hát különféle nemzetek és szervezetek határőr egyenruháiból, tányérsapkákból és katonai barettekből nyílt időszakos kiállítás a Körösvidéki Múzeum városi részlegén a Nagyváradi Várban, pluszosok. A november 22-ig megtekinthető időszakos kiállítás anyagát a Moldovai Köztársaság Vámhivatalának múzeumában és Petru Kostin magángyűjteményében megtalálható egyenruhák és katonai, illetve egyéb rendvédelmi sapkák képezik. Pontosabban 36 zubbony és 192 barett, katonai vagy határőr sapka. A rendezvényen jelen volt Túri János magángyűjtő is, aki Mundérbabujt történelem elnevezéssel Szeghalmon működtet egy állandó kiállítást, ahol a látogató tárlatvezetés során különböző államok katonai egyenruháival, rendvédelmi és karhatalmi szervek, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem emlékeivel ismerkedhetnek meg. Az időszakos kiállítás tehát november 22-ig látogatható itt Nagyváradon a Körösvidéki Múzeumban, városi részlegén a Nagyváradi Várban.
0: Itt a 89,6-on pedig a további

0: Szép reggelt mindenkinek a 89,6-on, a reggeli pluszol nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi, mi pedig most az álláskeresők figyelmét kérnénk, ugyanis állásbörzét rendeznek október 14-én Nagyváradon, amelynek középpontjában a megújuló energiaszektor áll. A rendezvényre álláskeresőket és friss diplomásokat, illetve végzősöket is várnak. A GEN, tehát a Green Energy Network elnevezésű eseményt az említett napon 9 és 17 óra között tartják a nagyváradi arénában. A szervezők célja, hogy egy helyen hozzák össze a munkaadókat, az álláskeresőket, a pályakezdőket,

0: a szakmai képzéseket biztosító intézményeket és a közintézményeket.
1: A résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg az elérhető állás lehetőségekkel, a képzési lehetőségekkel. Kiemelt figyelmet kap a megújuló energia ágazata, amely a szervezők szerint folyamatosan fejlődik és egyre több új szakmai lehetőséget kínál. A rendezvény helyszínén a munkáltatók számára kiállítói standokat alakítanak ki, ahol bemutathatják állásajánlataikat és tevékenységüket. A részvétel a munkáltatók és az érdeklődő szervezetek számára egyaránt ingyenes. A standok kialakításának, őrzésének és takarításának költségét a szervezők biztosítják. További információ a 0749 090 619-es telefonszámon kérhető. Tőlünk pedig kérnetek sem kell, a továbbiakban is érkeznek nektek folyamatosan.
2: Legnagyobb slágerek plusz magyar kedvencek plusz a legfontosabb infó. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar keze.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában 20 darab 60 literes finó színes szemetes zsák, 5 lej 99 bani, 450 literes pur mosogatószer, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12 lej 49 bani, valamint 40% kedvezmény jár a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a MyClubOsan kártyával. Fedez fel további évfordulós WOW ajánlatokat az Osan üzletekben és az osan.ro oldalon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Mostantól a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezentúl a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. Akár áldozatként, akár a gyűlöletkeltő megnyilvánulások tanújaként. A platformra feltöltött tájékoztatók túlnyomó részt a zsidó és a roma közösséget érintő jogvédelemmel foglalkoznak. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. A beküldést követően a rendszer a bejelentést az illetékes hatósághoz irányítja. Ezeket a mechanizmusokat azért hozták létre, hogy csökkentsék a polgárokra háruló adminisztratív terheket. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi a polgárok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék bejelentésük státuszát. Mindezt egy két lépcsős azonosítási rendszerrel biztosított folyamaton keresztül. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A díjak első fél évi 15%-os növekedése után a pénzügyi felügyelet adatai arra utalnak, hogy a tarifák tovább emelkednek. A járművezetők az elszabadult infláció és különösen a javítási költségek megugrása miatt már most is lényegesen többet fizetnek az autóbiztosításért, mint 2025-ben. Az árak emelkedése után a mutatók további drágulásokat vetítenek előre, ha csak az RCA értékesítő társaságok nem választják inkább a veszteséges működést. Jelenleg ugyanis minden 100 lejnyi bevételen átlagosan 5 lejt veszítenek. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Az Atomfedő nevű akció első szakaszában 35 gazdasági szereplő kerül górcső alá. Ezeknél több mint 38 millió euró értékű autókészletet azonosítottak. Az NF korábban természetes személyek autóügyleteit is ellenőrizte. A hatóság számára nem önmagában az eladott vagy külföldről behozott autók száma a döntő. Azt vizsgálhatja, hogy a természetes személy valójában nem folytat-e rendszeres, jövedelemszerző kereskedelmi tevékenységet. A hatóság emberei külön figyelmet fordítanak arra, hogy az adásvételi iratokon és számlákon szereplő összegek megfelelnek-e a tényleges eladási árnak. Valamennyi értékesítés bekerült-e a könyvelésbe, illetve hogy teljes egészében bevallották-e az ebből származó bevételeket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire napos marad az égbolt felettünk, ma és holnap is 17 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, az éjjeli órákban azonban visszaphűl a levegő, 2-3 fokra számíthatunk. Az eddigi előrejelzések alapján csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
7: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat, és legyetek nagyon körültekintőek.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Na, eddig tartott ma a reggeli plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet, mert ja, továbbra is ellehet benneteket a legfontosabb infókkal és a legjobb Plusz FM-es slágerekkel, szóval vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
5: Így van, Sanyit elengedjük, én viszont itt vagyok veletek a 89,6-on, egészen 11 óráig várom hívásaitokat, üzeneteiteket, a kérdéseteket, vagy információtok lenne, a folytatásban pedig már itt is vannak na a legnagyobb slágerek.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

9 óra 41 perc, hello, nagyváradiak, környékbeliek, könnyű napot kívánok mindenkinek. A 89,6-on Szegedi Máriát halljátok, itt a Reggeli Plusz, 11 óráig elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Viszont ha nektek van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon és Instagramon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalon kommentelni is. Romániában újra-ígyre súlyosabb a tanárhiány, különösen matematikából, fizikából és kémiából. A szakértők szerint a következő 10 évben ez tovább romolhat. A pedagógusok előregedése mellett a kevés fiatal jelentkező is gondot jelent. Ezért érdekelne bennünket, hogy szerintetek milyennek az oka. Várjuk hozzászólásaitokat, a folytatásban pedig már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Jó.

Hogy telik a hétfő, Nagyváradi a környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság, hogy vagytok? Én pedig hoztam is a hallgatói hozzászólásokat. Arra voltunk ma kíváncsiak, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy egyre kevesebb fiatal akar pedagógus lenni. A Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára pedig érkeztek is kommentek. Domagdi Magdolna például azt írta nekünk, hogy jó kérdés, de szerintem adja a választ is, mivel nem tudják a tanárok már olyan szinten érdekessé tenni a tantárgyat, mert minden sokkal érdekesebb. Ha esetleg érdeklődik a gyerek, az a telefon. Minden kérdésre választ kap. Érdeklődés hiányában mellőzve van a tanár együgyű meséje, így gondolják. Aztán ne felejtjük el a túlfizetett tanárok fizetését. Mindenki pénzből él. Addig, amíg a gyereknek plusz szülőnek elsőbségbe van a véleménye, bármiről nem is lesz jobb kilátás. Acél idegekkel, türelemmel megáldott tanár már szerintem egyre ritkább, amin nem csodálkozom. Tamás Brigitta is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy nem megfelelő az egyetemi képzés. Versenyvizsga, titulizálás, engedjük már ezt el. Hány fejlett országban van ilyen idiótaság, hogy diploma megszerzése után vizsgázgass, hogy legyen munkahelyed? Ez abszurd. Sitting Bulltól is beérkezett egy komment, azt írta nekünk, hogy csak a boomereknek szólnék, hogy a sötét 20. század stílusa már nem működik. A szülőt is feljelentik, ha erőszakot alkalmaz, nemhogy a tanárt. Tovább elveszik a gyereket attól a családtól, ahol ilyesmi történik. Az emberi faj nem erőszakkal tanul, még az állatoknál sem szabad erőszakot alkalmazni. Nevelni, tanítani ésszel kell. Aki erőszakot alkalmaz, az rég elvesztette az irányítást, és ez csak az ő hibája. A tekintélyt, tiszteletet nem erőszakkal kell kivívni, hanem ésszel, a tanító nevelő okosabb a neveltnél, ezért az felnéz rá és tiszteli. Viszont aki üti, veri a tanulót, attól félnek. Nem tisztelik, nem néznek fel rá, sőt megvetik, mert az erejével ijed vissza. Ilyen alapon engem mindenhol tisztelnének és meghajolnának előttem, mert 190 centi, 110 kiló vagyok, fezgyúrok, még éjjel is, és kickbox az egyik kedvencem. Ez kérem a 21. század, és végre látszik némi civilizáció. A Gen Z erre a legjobb példa. És ezzel Sanyival is egyetértettünk, és hangoztattuk is, hogy nem vagyunk az erőszak híve, és nem tartjuk az erőszakot a megfelelő tanítási módszernek. Hát köszönjük szépen a hozzászólást!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint három forgatókönyv lehetséges. A 22%-as drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok Országos Hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is juttatható a Szerencsejátékok Országos Hivatalához. De akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire napos marad az égbolt felettünk, ma és holnap is 17 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, az éjjeli órákban azonban visszaphűl a levegő, 2-3 fokra számíthatunk. Az eddigi előrejelzések alapján csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk, jó hangulat
1: és csak jó zene az ébredéshez.
2: 10 óra 4 perc, hello, nagyváradi a környékbeliek, szeretettel köszöntelek benneteket, ha most csatlakoztatok, én Szegedi Mária vagyok, és 11 óráig még itt vagyok veletek. Érkezem hasznos infókkal, programajánlókkal és persze a legnagyobb slágerek is már itt vannak, a folytatásban például Taylor Swift idei sláger érkezik. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ha pedig munkából hallgattok bennünket, kitartást, jó munkát!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

Ez a Nice Meet és a Stay című sláger, és hát én is arra kérnélek benneteket, pluszosok, hogy maradjatok velem. Érkezem bennünket nagyváradiakat és környékbelieket érintő leghasznosabb infókkal, programajánlókkal. Hát képzeljétek, helyi termelői vásárt tartanak minden csütörtökön Bihar püspökében, az Emmaus ház udvarán 16 és 19 óra között. A vásáron friss helyi portékákat lehet vásárolni közvetlenül a környékbeli termelőktől. A vásáron többek között friss zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, valamint pékipari termékek közül lehet válogatni. A cél, hogy a helyi kistermelők és a környékbeli vásárlók között közvetlen kapcsolat alakuljon ki. Várnak tehát mindenkit nagy szeretettel csütörtökönként Bihar püspökében, helyi termelői vásáron. És ide még valószínűleg azok is elérnek, akik napközben dolgoznak, ugyanis 16 és 19 óra között várják a vásárlókat. Én pedig tartogatok még egy smást a zsebemben számotokra, most viszont érkezik Ákos és az Agyhitet című slágere. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!

továbbra is a Reggeli Plusz hallgatjátok, Szegedi Mária vagyok, és ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Hát képzeljétek, Romániában mérték a negyedik legalacsonyabb pedagógus átlagkeresetet a vizsgát 28 európai oktatásére.

0: 200 000 között. Az éves bruttó jövedelem mindössze 20.805 euró, Magyarországon közel 2.400 euróval többet, Dániában viszont több mint 3,5-szer ennyit keresnek a pedagógusok. Egy 2025-ös adatokon alapuló összehasonlítás tehát jelentős különbséget mutatta az európai országok között. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet pillanatkép az oktatásról 2026 című jelentésének adatai szerint Románia vizsgált 28 európai oktatási rendszer közül a 25. helyen áll az alapfokú oktatásban dolgozó pedagógusok keresete alapján. A rangsorban mindössze 3 ország szerepel Románia mögött, Lettország, Görögország és Törökország. A vizsgált országok közül összesen 7-ben marad el az éves átlagkereset a 25.000 eurótól. Románia és a 3 sereghajtó mellett Csehország, Magyarország és Szlovákia tartozik ebbe a csoportba. A magyarországi és romániai pedagógus bérek között átlagban közel 198 eurós különbséget mutatnak. Fontos azonban, hogy ezek nem a pályakezdők fizetései, hanem a 25-64 éves teljes munkaidőben dolgozó pedagógusok tényleges bruttó átlagkeresetei, amelyek az alapbéren túl a különféle pótlékokat, jutalmakat és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat is tartalmazzák. Az európai rangsort Dánia vezeti, közel 6.174 euróval, ez több mint 3,5-szerese a romániai átlagnak. Az éves különbség pedig meghaladja az 53.000 eurót. A németországi pedagógusok keresete is több, mint 3-szorosa a romániainak, Franciaországban nagyjából 2-szer, Olaszországban pedig 1,5-szer annyit keresnek a pedagógusok. Az országok közötti különbségek értékelésénél azonban a megélhetési költségeket is figyelembe kell venni, hiszen ugyanakkor összegből eltérő mennyiségű árut és szolgáltatást lehet megvásárolni Európa különböző részein. És hát a szakértők szerint a pedagógusok általában kevesebbet keresnek, mint a hozzájuk hasonló végzettséggel rendelkező más területeken dolgozó munkavállalók. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint az alacsonyabb bérek megnehezítik a megfelelően képzett szakemberek pályára vonzását és megtartását. A pedagógusok fizetésének emelése több európai országban is napirenden van. Franciaországban például a közelmúltban szakszervezeti tiltakozásokat szerveztek, amelyeken a béremelés mellett a pedagógus létszám növelését és a munkakörülmények javítását is követelték. És ha már pedagógusokról van szó, akkor ajánlanám figyelmetekbe a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalát, ugyanis arra voltunk kíváncsiak Sanyival, hogy szerintetek mi annak az oka, hogy egyre kevesebb fiatal akar pedagógus lenni. Várjuk kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, üzeneteiteket, hívásaitokat, a folytatásban pedig már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Jó utat és jó rádiózást!
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infó. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Campus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: A Brikóban október 14-ig a cserepes krizantémot 15%-os kedvezménnyel mindössze 29 leért vásárolhatod meg, valamint az elektromos láncfűrészt 31%-os kedvezménnyel mindössze 199 leért. Brikó, együtt munkára készül.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haver Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Mostantól a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezentúl a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. Akár áldozatként, akár a gyűlöletkeltő megnyilvánulások tanújaként. A platformra feltöltött tájékoztatók túlnyomó részt a zsidó és a roma közösséget érintő jogvédelemmel foglalkoznak. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. A beküldést követően a rendszer a bejelentést az illetékes hatósághoz irányítja. Ezeket a mechanizmusokat azért hozták létre, hogy csökkentsék a polgárokra háruló adminisztratív terheket. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi a polgárok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék bejelentésük státuszát. Mindezt egy kétlépcsős azonosítási rendszerrel biztosított folyamaton keresztül. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A díjak első fél évi 15%-os növekedése után a pénzügyi felügyelet adatai arra utalnak, hogy a tarifák tovább emelkednek. A járművezetők az elszabadult infláció és különösen a javítási költségek megugrása miatt már most is lényegesen többet fizetnek az autóbiztosításért, mint 2025-ben. Az árak emelkedése után a mutatók további drágulásokat vetítenek előre. Ha csak az ERC-t értékesítő társaságok nem választják inkább a veszteséges működést. Jelenleg ugyanis minden 100 lejnyi bevételen átlagosan 5 lejt veszítenek. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Az Atomfedő nevű akció első szakaszában 35 gazdasági szereplő kerül górcső alá. Ezeknél több mint 38 millió euró értékű autókészletet azonosítottak. Az elef korábban természetes személyek autóügyleteit is ellenőrizte. A hatóság számára nem önmagában az eladott vagy külföldről behozott autók száma a döntő. Azt vizsgálhatja, hogy a természetes személy valójában nem folytat-e rendszeres, jövedelemszerző kereskedelmi tevékenységet. A hatóság emberei külön figyelmet fordítanak arra, hogy az adásvételi iratokon és számlákon szereplő összegek megfelelnek-e a tényleges eladási árnak. Valamennyi értékesítés bekerült-e a könyvelésbe, illetve hogy teljes egészében bevallották-e az ebből származó bevételeket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire napos marad az égbolt felettünk, ma és holnap is 17 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, az éjjeli órákban azonban visszapűl a levegő 2-3 fokra. Számíthatunk. Az eddigi előrejelzések alapján csapadék nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM.
7: közlekedési információk.
5: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefán Csámári úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben ugyanis ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalmi irányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: A hétfő Reggeli Plusz folytatásában érkezik Kamrad és az I Believe, előtte pedig Kelly Clarkson 2005-ös dalát hozom nektek. Jó utat és kellemes rádiózást!
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke, egyetlen magyar nyelvű zenei ébresztőjét hallgatjátok a reggeli plusz. Hello, nagyváradi a környékbeliek. Ez az a hely, ahol a legnagyobb snágerek mellett a benneteket, nagyváradiakat, környékbelieket érintő leghasznosabb információkat, programajánlókat is megkapjátok. Ruhavásárt tartanak a Bors községben található Nagyszentún október 17-én szombat délelőtt 9:30-11 óráig a helyi református parókia udvarán. Németországból és Hollandiából származó minőségi, márkás ruhaneműt és lábbelit értékesítenek a helyi kis gyülekezet támogatására. Mindenkit szeretettel várnak, tehát október 17-én szombat délelőtt 9:30-11 óráig a helyi református parókia udvarán, Nagyszentún.

0: Nagyváradi a környékbeliek, hamarosan 11 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a hétfő reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma, és ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, minden hétköznap reggel 6 órától 11 óráig. Szól nektek a reggeli plusz, helyi és környékbeli infókat, programajánlókat és szuperslágereket kaptok tőlünk. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a legnagyobb slágerek. Déli 12 órától Balog István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig este 7 óráig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Sláger Pluszban. Majd berobog a zenevonat is ide a 89,6-ra. Úgyhogy további jó utat, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csodaszép napotok, vigyázzatok magatokra. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 800 ml-es Head & Shoulders 34 lej 99 bani, 300 darabos kokos konyhai törlő 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő decemberek parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint 3 forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh-s fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok országos hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok országos hivatalához. De akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint három forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh-s fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok Országos Hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok Országos Hivatalához, de akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változóan felhős, de száraz időre számíthatunk ma délután Váradon és környékén. A következő órákban még emelkedik a hőmérséklet, 16 fok körül alakulhat a csúcsérték, időnként a nap is előbukkanhat. Holnap naposabb idő várható, délután újra 16 fok körüli csúcshőmérséklettel. Szerdán változóan felhős, csapadékmentes idő ígérkezik, 14-15 fokos maximumokkal. Mindkét napon hűvös, sőt hideg hajnalokra kell készülni, helyenként csak plusz 1, plusz 5 fokot mutatnak majd a hőmérők a korai órákban.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
2: Nagyváradon az Uzinelor úton a Borsi út felől érkezve a betonüzem bejárata utáni kanyartól egy hosszabb szakaszon ideiglenes kavicsozott útburkolaton kell haladni. Az úttest meglehetősen egyenetlen, ezért itt jelentősen le kell lassítani, a munkálatok közelében pedig jelzőlámpa irányítja a váltakozó irányú forgalmat. Csúcsidőben torlódásra is számíthattok. November 25-ig korlátozás van érvényben a Drágosvoda úton, a vasúti felüljárónál is. Itt mindkét irányban egy-egy sávon közlekedhettek, a városközpont felé tartó forgalmat részben a szemközti oldalra terülik. A Republicsi úton pedig november 1-ig teljes lezárás van a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlanig, és a Muzeulúj utca egy szakaszán sem lehet áthajtani. Indulás előtt érdemes számolnotok a kerülőkkel és a hosszabb menetidővel. Ha útközben újabb fennakadást tapasztaltok, írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy hívjátok a Plusz FM forró drótját a 0359 17 22 22-es számon. Figyeljetek egymásra az utakon, és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, sziasztok! Déli 12 van, mi nem tartunk ebédszünetet, mi most is ugyanolyan lendülettel hozzuk nektek a legütősebb zenéket. Startoljon a mai délutáni plusz, itt van Oliver Rodrigo és a Drop Dead.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. Szerintem jó csapat leszünk így együtt ma is. Küldjetek nekünk közlekedési infokat, mi pedig elmondjuk mindenkinek. Írhattok a Facebookon, vagy hívhattok 0359 17 22 22. És közben jöjjön most Ellie Goulding, aki többek között arról is híres, hogy nagyon sokat jótékonykodik. Rendszeresen támogatja például a hajléktalanokat és a rászorulókat. Az utóbbi években több karácsonyt is hajléktalan szállókon és anyaotthonokban töltött, hogy ott segítsen az ott élőknek. Ellie Goulding pedig most itt nálunk a pluszon. Jöttél a Still Falling For You-val.

0: jobbot lehonalú is itt a Plusz FM-en, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok, és a város útjain mindig történik valami. Ez most viszonylag jó hír, egy fontos beruházás hamarosan a végéhez érhet, ugyanis a hírek szerint már aszfaltozzák a Löpusulói utcát, az új közlekedési útvonalat pedig a tervek szerint október végén meg is nyitják az autósok előtt. Nyilván ehhez az is kell, hogy az időjárás is úgy alakuljon, hogy kellően tudjanak haladni a munkákkal. Az aluljáró egyébként már szeptemberben elkészült, most az úttest aszfaltozásán dolgoznak, ezután pedig a járdák és a közvilágítás kialakítása maradt hátra. A beruházás az Ösi és a Rogérius negyed közötti közlekedést könnyítheti meg, és a Szent András felől érkezőknek is gyorsabb összeköttetést biztosíthat a belváros felé. Az új útvonal várhatóan az Ösi utcáira nehezedő forgalmat is csökkentheti. Vagyis október végéig kell kibírni, és utána át is adják ezt a szakaszt az autósoknak. Addig pedig a legjobb zenékkel szágúdozunk itt a Plusz FM-en. Marshmallow és Jelly Roll, és a Holy Water jön. Mindjárt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A Brikóban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445 90-ban ért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe, és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brikó, együtt, munkára készen!
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában csirkefalatkák 1 kg-os kiszerelésben 36 lej 99 bani, 1 kg Markomex rántott csirkeszárny 19 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt. Lakokos,
5: társadalmi célú hirdetés.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hétfő délután mindenki rohan, mindenki siet, de ilyen kis nyugis szigetként mi itt vagyunk nektek a legjobb zenékkel. A délutáni pluszt hallgatjátok, jön Marshmallow és Jelly Roll, és a Holy Water.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

és magyar kedvencek Nagyváradon. Jó munkát mindenkinek, a délutáni pluszt hallgatjátok, felpörgünk rendesen. David Guetta és Jennifer Lopez egy dalban jól hangzik, jön a nagy közös slágerük, a Save Me Tonight. Nem tudom, láttátok-e a videoklipjét, de ha igazán jó szemetek van, akkor észrevehettétek, hogy Budapest is ott van a klipben, igaz csak egy rövid villanás erejéig, de van benne egy Budapesten forgatott snitt is, majd ha lesz időtök, akkor nézzétek meg ilyen szemmel. A klipet itt a rádióban nem tudom nektek megmutatni, magát a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: ez pedig itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű rádiója. Jó zenékkel még a hétfő is elviselhetőbb, úgyhogy nem hagyunk cserben veleteket ezután sem. Például a hírek után jön Mihály Schulte és az Afterlife. Mutatom, ez lesz az.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagy Szalonta központi parkjából. Miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 5250 cég vált fizetésképtelenné az év első 9 hónapjában. 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. Írja az IR Financiár. Az országos cég nyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legmagasabb szám 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, de az még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagyvállalatok száma ugrott meg. Idén 142 vált fizetésképtelenné. 65%-kal több, mint tavaly. A nyomás a nagy cégekre tevődött át. Itt pedig megváltozik a kockázat természete. Egy nagy céget lényeg a beszállítói finanszíroznak, és amikor nem fizetnek, a gondok láncszerűen terjednek. A jelek már láthatóak az adatokban. A haszonkulcs csökken, az eladósodottság nő, a beszállítókkal szembeni tartozások a tőkehiányos vállalatoknál koncentrálódnak. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagy Szalonta központi parkjából. Miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. A legutóbbi esetben egy kiskorú elesett a rollerivel, és fejsérülést szenvedett. Ezért egy mentőegységnek kellett a helyszínre vonulnia. A város önkormányzata a történtek nyomán a lakosság véleményét kérte arról a közösségi médiában, hogy indokolt lenne megtiltani az elektromos rollerek használatát a parkban. A polgármesteri hivatal felhívása élénk visszhangot váltott ki. A hozzászólók túlnyomó többsége egyértelműen támogatja az elektromos rollerek kitiltását a központi parkból. Többen úgy vélik, a rollerezők versenypályának tekintik a parkot, és nincsenek tisztában azzal, milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen rossz mozdulatnak. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Ezt az Európai Bizottság vetette ki az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre. Korábban ezek után csak 25 lejt kellett fizetni logisztikai adó címén. Az adóhatóság adatai szerint júniusban még 1,7 millió csomag érkezett Romániába. Júliusban azonban már csak 953 ezer, augusztusban pedig mindössze 694 ezer. Az idei csúcsot március jelentette. 2,5 millió küldeménnyel. A csomagok 90%-át Kínában adták fel, és a Temu, a Shein, az AliExpress, illetve a Trendyol online platformokról rendelt árucikket tartalmaztak. Az Európai Bizottság novembertől újabb adót vett ki az unión kívüli rendelésekre. Ennek az értéke egyelőre nem ismert. Korábban csomagonként 2 euróról lehetett hallani, de a textilipari szervezetek azt szeretnék, ha az adó legalább 10 euró lenne.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A délután folyamán 15-16 fokig emelkedhet a hőmérséklet Váradon. A napsütést időnként felhők zavarhatják, de esőre továbbra sem kell számítani. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így az időjárás alapvetően kedvezhet a szabadtéri programoknak. A késő délutáni óráktól fokozatosan csökken a hőmérséklet, estére 10 fok körüli értékek várhatóak, éjszaka pedig tovább hűl a levegő. A folytatásban sem valószínű jelentős csapadék, kedden több órás napsütésre 16 fok körüli maximumra számíthatunk, szerdán pedig valamivel hűvösebb, 14-15 fokos idő várható, növekvő felhőzettel.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A Stefán Csilmári út és a Teodor Nes utca kereszteződésében ideiglenes körforgalom működik, a korábbi jelzőlámpás irányítást megszüntették. Érdemes figyelnetek az új elsőbségi rendre, különösen akkor, ha megszokásból közlekedtek ezen az útvonalon. Ugyancsak a Stefán Csilmári úton lezárták a Berzé és a Szöntúr Ladislau utcák közötti szakaszt. A Szöntúr Ladislau utcai kereszteződésnél ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, a Lákúros utcából pedig jelenleg balra is kikanyarodhattok a Stefán Csilmári útra. Korlátozásokra számítsatok a Drágos-Voda úton is, ahol november 25-ig tartanak a vasúti infrastruktúra korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok. A vasúti felüljáró környékén irányonként csak egy-egy sáv használható, ezért itt lassabb haladásra kell készülni. Jó utat, közlekedjetek körültekintően.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello Nagyvárad, sziasztok, ez itt a Plusz FM. Ebéd utáni kajakóma? Hát az meg mi. Ha velünk maradtok, felpörgetünk benneteket. Nincs megállás, jön Mihály Schulte és az Afterlife.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

kicsit bekeményítettünk, de szerintem nem bántátok. Ez volt a Liquido és a Narkotik, most a Plusz FM-en. Slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Mikor jöttök haza? Ezt nem én kérdezem, hanem ez egy felvonásos színházi előadás címe, amit a jövő héten, október 20-án, kedden este 6 órától nézhettek meg Nagyváradon, a római katolikus püspöki palota alaksorában, a Fix rendezvényteremben. Az előadást Őze Áron rendezte, a színpadon pedig Marton Robert és Csibi Gergely vár benneteket. A belépés ingyenes, de előzetesen le kell foglalni a helyeteket, hogyha nem akartok lemaradni az előadástól. Hívjátok a 0772-066-822-es telefonszámot, vagy írjatok az info@pixmakerspace.ro e-mail címre. Tehát a Mikor jöttök haza című egyfelvonásos előadást jövő kedden este 6-tól láthatjátok Nagyváradon. Jó szórakozást hozzá! És mikor jön a Plusz FM-en a Soulfly and the Giants? Hát most, itt van tőlük a Paradise!

0: Plusz FM-et hallgatjátok, ez pedig itt a délutáni plusz, 0359 17 22 22 a telefonszámunk, ahol hívhattok, vagy dobjatok ránk egy üzenetet a Plusz FM Facebookján keresztül, és hát itt van az ősz, itt van újra. Ilyenkor nem csak a fák szabadulnak meg a leveleiktől, hanem a kertes házakban lakók is szeretnének. Hál' Istennek most erre van lehetőség. Nagyváradon most a lakók is ingyen megszabadulhatnak a felgyülemlett zöld hulladéktól. Október 30-áig ugyanis őszi takarítási kampány tart az önkormányzat, a Rervest szolgáltatóval együttműködve. Ennek keretében hétköznapokon előre meghatározott körzetek szerint gyűjtik össze a lehullott leveleket és a levágott ágakat. A lakók a zöld hulladékot az ingatlan telek határára helyezhetik ki, a leveleket pedig lehetőleg átlátszó zsákokban, az ágakat pedig kisebb darabokra vágva összekötözve tegyétek ki. A gyűjtés a főbb útvonalakon kezdődik, majd a fasorok, zöld területek és lakóvezetek következnek. A kampánytól függetlenül egyébként a felaprított növényi hulladék a barna kukába is kerülhet, illetve ingyenesen is leadható a Turzó Sándor és az Uzinelor utcai szelektív hulladékgyűjtő pontokon. Úgyhogy aki eddig csak nézegette a kertben gyűlő levélkupacokat, annak most már nem csak oka, hanem lehetősége is van eltüntetni őket, tehát október 30-áig tart az őszi takarítási kampány itt Váradon. A Plusz FM-ben viszont minden nap 0-24-ben itt vagyunk nektek a legjobb zenékkel. Egy klasszikust veszünk elő, Timbaland és a One Republic, és az Apologize.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Brico-ban október 14-ig 200 lejes utalványt és egy mágneses szűrőt kapsz a Motán kondenzációs gázkazánok teljes kínálatához, valamint a Conter vezeték nélküli elektronikus termosztátot 25%-os kedvezménnyel mindössze 126 lejért vásárolhatod meg. Brico, együtt, munkára készen!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 200 g-os kenhető lúrpak kevert 11 lej 99 bani, 450 g-os Alfredo fagyasztott garnélarák 22 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez. Ez a délutáni plusz, jöjjön egy kis lassítás itt a nagy hétköznapi rohanásban. Timbaland és a One Republic, és az Apologize.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
0: Ez a plusz, ez a...

hallgatjátok, és jön Bibi Rexa és a New Religion. Van egy kis tanúsága ennek a dalnak, mondjuk valami olyasmi, hogy soha ne hallgassatok mások véleményére. Bibi Rexa egy interjúban arról beszélt, hogy tulajdonképpen mindenki le akarta beszélni erről a dalról. Olyanokat mondtak neki, hogy ne, egy ekkora klasszikust feldolgozni, az öngyilkosság. Ki fognak vele nevetni, senkit nem fog ez érdekelni, és bla bla bla bla bla bla. Ő viszont megcsinálta, és ebből lett az év egyik legnagyobb slágere. Bibi Rexa és a New Religion már szól, és itt a Plusz FM-en, a délutáni pluszban.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez itt a Plusz FM, a délutáni pluszt hallgatjátok. 2 óra van, úgyhogy most Ábrahám Miki képbe hoz bennünket a világ dolgaival, hírek, utána pedig mozgásba hozunk benneteket a legjobb zenékkel. Jön majd a Temper City és a Self-Aware.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagy Szalonta központi parkjából, miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 5250 cég vált fizetésképtelenné az év első 9 hónapjában, 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. Írja az IR Financiér. Az országos cégnyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legmagasabb szám 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, de az még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagyvállalatok száma ugrott meg. Idén 142 vált fizetésképtelenné, 65%-kal több, mint tavaly. A nyomás a nagy cégekre tevődött át. Itt pedig megváltozik a kockázat természete. Egy nagy céget lényeg a beszállítói finanszíroznak, és amikor nem fizetnek, a gondok láncszerűen terjednek. A jelek már láthatóak az adatokban. A haszonkulcs csökken, az eladósodottság nő, a beszállítókkal szembeni tartozások a tőkehiányos vállalatoknál koncentrálódnak. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagy Szalonta központi parkjából, miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. A legutóbbi esetben egy kiskorú elesett a rollerivel, és fejsérülést szenvedett. Ezért egy mentőegységnek kellett a helyszínre vonulnia. A város önkormányzata a történtek nyomán a lakosság véleményét kérte arról a közösségi médiában, hogy indokolt lenne megtiltani az elektromos rollerek használatát a parkban. A polgármesteri hivatal felhívása élénk visszhangot váltott ki. A hozzászólók túlnyomó többsége egyértelműen támogatja az elektromos rollerek kitiltását a központi parkból. Többen úgy vélik, a rollerezők versenypályának tekintik a parkot, és nincsenek tisztában azzal, milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen rossz mozdulatnak. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Ezt az Európai Bizottság vetette ki az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre. Korábban ezek után csak 25-et kellett fizetni logisztikai adó címén. Az adóhatóság adatai szerint júniusban még 1,7 millió csomag érkezett Romániába. Júliusban azonban már csak 953 ezer, augusztusban pedig mindössze 694 ezer. Az idei csúcsot március jelentette 2,5 millió küldeménnyel. A csomagok 90%-át Kínában adták fel, és a Temu, a Shein, az AliExpress, illetve a Trendyol online platformokról rendelt árucikket tartalmaztak. Az Európai Bizottság novembertől újabb adót vett ki az unión kívüli rendelésekre. Ennek az értéke egyelőre nem ismert. Korábban csomagonként 2 euróról lehetett hallani, de a textilipari szervezetek azt szeretnék, ha az adó legalább 10 euró lenne.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A délután második felében még viszonylag kellemes őszi idő ígérkezik, majd estétől fokozatos lehűlés jön, késő este már 10 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk. A holnapi nap naposabbnak ígérkezik, kedden is 16 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, csapadék nem valószínű. Szerdán már több felhő érkezhet a térségünkbe, a nappali maximum pedig 14-15 fokra mérséklődhet. A következő két hajnalon helyenként fagypont közeli hőmérsékletek is előfordulhatnak.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Váradon a Republics úton november 1-ig nem lehet közlekedni a Körös Áruház és a 79A számú ingatlan közötti szakaszon. A lezárás a Muzeulúj utcát is érinti, ahol a Kanonok sor és a Republics utca között szintén szünetel a forgalom. Az Uzinelor úton a Borsi út felől érkezve a betonüzem utáni szakaszon egyenetlen ideiglenes kavics burkolat nehezíti a haladást. A munkaterület végén jelzőlámpás forgalom irányítás mellett csak egy sáv használható, így itt is torlódások alakulhatnak ki. A Stefáncsél-Mári úton szintén változások vannak, a Berzé és a Szöntú-Ladislav utca között lezárták az úttestet, a környéken pedig ideiglenes körforgalom segíti a közlekedést. Ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és mindenhol figyeljétek az ideiglenes közlekedési táblákat. Türelmet a forgalomban, érjetek célba biztonságosan!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, ez itt a délutáni plusz. Sok munkátok van még mára? Hát ha könnyebb lesz, hogyha közben bennünket hallgattok. Jövünk a legjobb zenékkel, itt a Temper City és a Self-Aware.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

0: Ferencek Nagyváradon, a délutáni pluszt hallgatjátok, és hát igen, hétfő van, munkanap van, mindenki dolgozik, de azért a világ legfontosabb dolgairól se felejtkezzünk el.
1: Hello, Dani vagyok. Egy szülinapi köszöntést szeretnék kérni az anyukámnak. Isten éltesse. És köszönti őt a férje, az apukám, a két fia, és Marika, Zsuzsi és Ildikó. Nagyon szeretjük, és köszönünk neki mindent.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, és minden jót kívánunk neki, és akkor az ő tiszteletére itt van Shawn Mendes, és a There's Nothing Holding Me Back. Ez a Plusz FM, és az itt a délutáni plusz.

0: percek. Nagyváradon a mai délutáni plusz sűrűjében vagyunk, és hát gyakorlatilag lényegében befejeződött a főutca felújítása Váradon. Már mindenhol lerakták az új kőburkolatot, rendezték az útkereszteződéseket, és már csak néhány épület mellett van szükség kisebb munkálatokra. A két földbe süllyesztett szökőkút kialakítása még tart, de hát az tavaszig úgyis ráér, és közben már megérkeztek a fából készült okos padok is. Ezeken USB csatlakozókon keresztül még a telefonjaitokat is tölthetitek. Egyébként megújult a csapadékvízelvezetés és a közvilágítás, a kábeleket a föld alá helyezték, sőt a teraszok áramellátásához is rejtett csatlakozókat alakítottak ki. A munkákat tavaly novemberben kezdték, és az eredeti terv az volt, hogy 2027 májusára fejezik be, de hát bőven a határidő előtt gyakorlatilag végeztek is ennél, úgyhogy a fő utcán hamarosan már nem az építő munkásoké lesz a főszerep, hanem a sétálóké. Ráadásul a közben leberül a telefonotok, is feltölthetitek. Mi pedig benneteket próbálunk feltölteni jobbnál jobb zenékkel. Itt a délutáni pluszban mindjárt jön Tom Grennan és a Remind Me. A Plusz FM-et hallgatjátok.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Brico-ban október 14-ig a 15 literes Savannah beltéri mosható falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 404 leért vásárolhatod meg. Valamint 15% extra kedvezményára teljes díszvakolat kínálatra. Brico. Együtt. Munkára készen.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A szemünk a munkán, a fülünk a rádión, így lesz a legjobb, hozzuk nektek a legütősebb zenéket. Nem sokára Madonna énekel, előtte pedig itt van Tom Grennan és a Remind Me.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. Ugye a világ legrosszabb szóvicce, aki éhes a hadseregben, az egyenruhát. Bocsánat, ez most ide illet. Ugyanis különleges időszaki kiállítás nyílt a Körösvidéki Múzeum városi részlegén, ahol különböző országok és szervezetek határőrségi, katonai és rendvédelmi egyenruháit mutatják be. A Moldovai Köztársaság Vámhivatalának múzeumából egy magángyűjteményből származó állatról van szó. Összesen 36 zubbonyt és 192 különféle sapkát, katonai baretteket és tányérsapkákat láthattok. Ez a tállat november 22-ig vár benneteket. Tehát különleges egyenruhákból nyílt kiállítás a Körösvidéki Múzeum városi részlegén. Ne hagyjátok ki, szétek meg, szerintem az egész családnak jó szórakozás lesz. És közben pedig egy aktuális nagy kedvenc pörög itt a Plusz FM-en. Tapik és Becky

0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: boldog távol.
1: Ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A Follow the Flow és a Maradok távol. Hát holnap délig én is maradok távol. Köszönöm a figyelmet, én már a végeztem. Keserű Tomi viszont jön hozzátok és átveszi tőlem a mikrofont. A délután hátra lévő részét vele tölthetitek. Jó kis dallal kezd majd egyébként. Mindjárt jön My Smith és a Hold Me in the Dark.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mostantól a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezentúl a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. Akár áldozatként, akár a gyűlöletkeltő megnyilvánulások tanújaként. A platformra feltöltött tájékoztatók túlnyomó részt a zsidó és a roma közösséget érintő jogvédelemmel foglalkoznak. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. A beküldést követően a rendszer a bejelentést az illetékes hatósághoz irányítja. Ezeket a mechanizmusokat azért hozták létre, hogy csökkentsék a polgárokra háruló adminisztratív terheket. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi a polgárok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék bejelentésük státuszát. Mindezt egy két lépcsős azonosítási rendszerrel biztosított folyamaton keresztül. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A díjak első fél évi 15%-os növekedése után a pénzügyi felügyelet adatai arra utalnak, hogy a tarifák tovább emelkednek. A járművezetők az elszabadult infláció és különösen a javítási költségek megugrása miatt már most is lényegesen többet fizetnek az autóbiztosításért, mint 2025-ben. Az árak emelkedése után a mutatók további drágulásokat vetítenek előre, ha csak az ERC-t értékesítő társaságok nem választják inkább a veszteséges működést. Jelenleg ugyanis minden 100 lejnyi bevételen átlagosan 5 lejt veszítenek. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Az Atomfedő nevű akció első szakaszában 35 gazdasági szereplő kerül górcső alá. Ezeknél több mint 38 millió euró értékű autókészletet azonosítottak. Az NF korábban természetes személyek autóügyleteit is ellenőrizte. A hatóság számára nem önmagában az eladott vagy külföldről behozott autók száma a döntő. Azt vizsgálhatja, hogy a természetes személy valójában nem folytat-e rendszeres, jövedelemszerző kereskedelmi tevékenységet. A hatóság emberei külön figyelmet fordítanak arra, hogy az adásvételi iratokon és számlákon szereplő összegek megfelelnek-e a tényleges eladási árnak. Valamennyi értékesítés bekerült-e a könyvelésbe, illetve hogy teljes egészében bevallották-e az ebből származó bevételeket.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hogy telt a hétvége? Kipihentétek magatokat? Egy vadonatúj hét indult, ha Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a pontos dátum pedig 2026. október 12-e hétfő. A Sláger Plusz is startol, 3-2-1, a mikrofonnál a stúdióban pedig a házigazda Keserű Tomi a következő 4x60 percben. Készítsétek a füleiteket, hiszen én is készültem a legjobb zenékkel, ezen kívül rengeteg fontos, hasznos helyi hírrel, infóval, és jönnek a témák, az érdekességek, a színes hírek. Hát képzeljétek el, egy AI kép miatt kerülhet most rács mögé egy pasi, brutális büntetés járhat egy rosszul elsült poénért, úgyhogy nem árt egy kicsit elgondolkodni, mielőtt az ember megnyomná a generálás gombot. Én viszont gondolkodás nélkül nyomom a play gombot, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, úgyhogy jó rádiózást és szép napot nektek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar

felújítása. A köveket mindenhol lerakták, a csatornafedőket is szintbe hozták, és az útkereszteződésekben is befejeződött az útburkolás. Már csak egy-két főutcai épület mellett kell még az utolsó simításokat elvégezni. Az egyetlen dolog, ami még várat magára, a korzó két végén lévő földbe süllyesztett szökőkutak megépítése, de már ezen is dolgozik a kivitelező. Már látszik is mindkét építmény fémszerkezete, melyeket olyan erős szerkezetűre kell építeni, hogy akkor se essen bajuk, ha netán mondjuk autó hajtana rájuk. Megérkeztek a fából készült okospadok, amelyek USB porttal vannak ellátva a telefonok és más eszközök töltéséhez. A sétáló utca a fogyasztóinak, köztük a teraszoknak az áramellátása érdekében a burkolat szintjén föld alatti csatlakozó hajzatokat helyeztek el, így a jövőben nem kell kábeleket kifeszíteni a gyalogos övezeten. A főutca korzójának felújítása még 2025. novemberében kezdődött. A szerződés szerint a kivitelezési határidő 2027. májusa, tehát még így is körülbelül fél évvel a határidő előtt elkészül a beruházás. A projekt részeként a leromlott állapotú burkolatot porfira cserélték, megújították az esővízelvezető rendszert, korszerűsítették a közvilágítást, a kábeleket a föld alá helyezték, lecserélték az utcabútorokat, illetve felújítják a két szökőkutat, ez pedig mindenképpen jó hír. Maradjatok velem, nem sokára hozok majd még egy hasonló hírt helyből, de közben azért pörgetem azokat a dalokat is, amelyek hát a Plusz FM-re jellemzőek, ezek természetesen a slágerek és a magyar kedvencek, úgyhogy megyünk tovább.

0: szárnya.
1: No, már is itt vagyok, és hozom nektek az újabb helyi hírt, infót itt a Pluszon, ahogyan ígértem. Már aszfaltozzák Nagyváradon a Löpusolú utcát, és már csak néhány fontos munkálat van hátra. Ha az időjárás is kedvez, október 30-án megindulhat a forgalom az új közlekedési útvonalon. Az aluljáró építése még szeptemberben befejeződött. A forgalom megnyitásához azonban még szükség van a Löpusolú utca újjáépítésére. A munkások jelenleg a kötőréteg kialakításán dolgoznak. A teljes útpályára ezután kerül a kopóréteg. A hátralévő munkák közé tartozik a járdák kialakítása és az építészeti világítás elkészítése is. A Löpusolú utcai munkálatok áprilisban kezdődtek a víz és csatorna hálózat cseréjével, illetve bővítésével. A nagyváradi vízmű a végleges útfelújítás előtt szükségesnek tartotta a régi elhasználódott és alulméretezett vezetékek cseréjét. Az új útvonal várhatóan enyhíti az Ősi utcára nehezedő forgalmat és megkönnyíti a közlekedést Ősi és a Rogérius negyedek között. Az összekötetés különösen hasznos lehet a Szent András felől a körgyűrű irányából érkezőknek. Ők az Alexandru Kazaban utca melletti körforgalomnál hajthatnak be a városba, majd a Mester és a Löpusolú utcán az aluljárón keresztül közvetlenül a belváros felé haladhatnak. Köszönöm a figyelmeteket, jó utat kívánok nektek a legjobb zenékkel mindjárt itt a Pluszon.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebb feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A Brico-ban október 14-ig a 0,4 mm-es Smart fémtetőcserép négyzetméterenkénti ára mindössze 29,36-ban. Ráadásul 8 zsák egyenként 25 kg-os Cseresit Thermo Universal ragasztó és ágyazó tapaszt megvásárlása esetén 10 négyzetméter erősítő üvegszövet hálót kapsz ajándékban. Brico. Együtt. Munkára készen.
5: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 0,75 literes aeroszoli száraz fehérbor 29,99 bani, 2 literes Coca-Cola 8,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: És most vissza a zenéhez.
1: Folytatódik a Sláger Plusz, és mindenképpen figyeljetek, hiszen nem sokára hozok nektek egy nagyon tanulságos történetet azzal kapcsolatban, hogy érdemes egy kicsit elgondolkodni, mielőtt az ember ugye hát megnyomná a gombot, és az AI-jal generáltatna egy képet, mert hogy ennek bizony rossz vége is lehet. Hogy mi történt, azt hamarosan elárulom nektek, maradjatok velem, viszont nálunk csak jó dolgok történhetnek itt a Plusz FM-en, már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

a Sláger Plusz első órájában érkezik a mai nap legszürreálisabb híre. No, hát a digitális világban ma már tényleg nem árt vigyázni, mielőtt ugye mondjuk poénból rányomunk a generálás gombra. A legújabb hírek szerint ugyanis akár 10 év börtönre is ítélhetnek egy férfit, mindössze egyetlen mesterséges intelligenciával készített fotó miatt. No, de hogy mit is csinált pontosan? Képzeljétek el, hogy az illető összehozott egy hihetetlenül élethű képet egy óriási krokodilról, amint az békésen tempózik egy helyi víztározóban. A fotó persze futótűzként terjedt a közösségi médiában, az emberek pánikba estek, a hatóságok pedig teljes riadótervvel kivonultak, hogy befogják a fenevadat. A nyomozás során viszont kiderült, krokodil egy szál sem, a kép pedig 100%-ban AI termék. A poénkodó férfi most a hatóság félrevezetése és közveszélyokozás miatt néz szembe a törvénnyel, és a helyi ügyészség nem viccel, akár egy évtizedre is rács mögé küldhetik a felelőtlen hamisításért. Mindez egyébként Szingapurban történt meg. Szóval a tanulság ebből a történetből, hogy legközelebb, hogyha mesterséges intelligenciával szörnyeket vagy óriási hüllőket teremtünk a szomszédos kis tóba, akkor inkább tartsuk meg a saját galériánkban. Különben a végén a hűvösön gondolkodhatunk el, digitális humorigényünkön. Mert hogy az emberek hajlamosak mindent nagyon komolyan venni, és nem néznek utána a dolgoknak, hogy ez mondjuk valóban lehetséges-e, de úgy látszik, hogy ez a kép még a hatóságokat is megtévesztette. Óvatosnak kell lenni, ez a lényeg. Az AI-jal hát nagyon jó dolgok művelhetőek, de azért másokat ne verjünk át, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Én semmi ilyesmit nem teszek, én továbbra is a slágereket és a magyar kedvenceket szállítom nektek, húsvér előadóktól, itt a Plusz FM-en.

szépen sikeresen teljesítettük a kihívás legelső felét, ugyanis a Sláger Plusz első órája most ebben a pillanatban ér véget hétfőn, október 12-én, de ugye nincs megállás, megyünk tovább, jönnek a friss infók, a ropogós hírek Ábrahám Miklós kollégám segítségével és jóvoltából, fogadjátok nagyon sok szeretettel, a hírek után pedig én is érkezem vissza a második órával, amit ezzel a dallal fog

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagyszalonta központi parkjából. Miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 5250 cég vált fizetésképtelenné az év első 9 hónapjában, 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. Írja az IAROL Financiár. Az országos cégnyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legmagasabb szám 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, de az még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagyvállalatok száma ugrott meg. Idén 142 vált fizetésképtelenné, 65%-kal több, mint tavaly. A nyomás a nagy cégekre tevődött át. Itt pedig megváltozik a kockázat természete. Egy nagy céget lényeg a beszállítói finanszíroznak, és amikor nem fizetnek, a gondok láncszerűen terjednek. A jelek már láthatóak az adatokban. A haszonkulcs csökken, az eladósodottság nő, a beszállítókkal szembeni tartozások a tőkehiányos vállalatoknál koncentrálódnak. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagyszalonta központi parkjából, miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. A legutóbbi esetben egy kiskorú elesett a rollerivel, és fejsérülés szenvedett. Ezért egy mentőegységnek kellett a helyszínre vonulnia. A város önkormányzata a történtek nyomán a lakosság véleményét kérte arról a közösségi médiában, hogy indokolt lenne megtiltani az elektromos rollerek használatát a parkban. A polgármesteri hivatal felhívása élénk visszhangot váltott ki. A hozzászólók túlnyomó többsége egyértelműen támogatja az elektromos rollerek kitiltását a központi parkból. Többen úgy vélik, a rollerezők versenypályának tekintik a parkot, és nincsenek tisztában azzal, milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen rossz mozdulatnak. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Ezt az Európai Bizottság vetette ki az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre. Korábban ezek után csak 25 lejt kellett fizetni logisztikai adó címén. Az adóhatóság adatai szerint júniusban még 1,7 millió csomag érkezett Romániába. Júliusban azonban már csak 953 ezer, augusztusban pedig mindössze 694 ezer. Az idei csúcsot március jelentette, 2,5 millió küldeménnyel. A csomagok 90%-át Kínában adták fel, és a Temu, a Shein, az AliExpress, illetve a Trendyol online platformokról rendelt árucikket tartalmaztak. Az Európai Bizottság novembertől újabb adót vett ki az unió kívüli rendelésekre. Ennek az értéke egyelőre nem ismert. Korábban csomagonként 2 euróról lehetett hallani, de a textilipari szervezetek azt szeretnék, ha az adó legalább 10 euró lenne.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon nem várható komolyabb csapadék, sok napsütésben lesz részünk, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő helyenként. Napközben 17, éjjel 8 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viszont megélénkülhet, helyenként megerősödhet. Fronthatás ugyanakkor a mai napon nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
2: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinél út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárata utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes, kavicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttak el. Így ott szinte csak lépésben lehet előre jutni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok. Így onnantól jelzőlámpás irányítás mellett csak egy sávon haladhat a forgalom, ami a csúcsidőkben nagyobb fennakadásokat eredményez, úgyhogy ha sietősebb, akkor inkább kerüljetek. A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosvadő úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosvadő út felszabadult szemközti sávjába terelik. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz. Kossz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Folytatódik a Sláger Plusz hétfőn, ez már a második óra, 2026. október 12-e van, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Egy hollywoodi pletykát szállítok majd ebben az órában, készüljetek mindenképpen, hiszen úgy néz ki, hogy jöhet a Top Gun harmadik része, amennyiben persze Tom Cruise is rámondja az áment, mert hogy nem olyan egyszerű a történet, hogy mi áll a háttérben, az kiderül az óra második felében. Közben ugye jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a legjobb dalok is, minden egyben van, úgyhogy kezdjük az órát.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

fontos infók, ez a Plusz FM, és ez a Sláger Plusz második órája. Hát a képviselőház múlt szerdán döntőházként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedéki adómentes mennyiségét. Az államfő kérésére újra tárgyalt jogszabályt 225 képviselő támogatta. Az elfogadott módosítás szerint a mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő háztartások évente legfeljebb 200 liter külön jogszabályokban meghatározott hagyományos alkoholos italt állíthatnak elő jövedéki adómentesen, feltéve, hogy azt nem értékesítik. A saját fogyasztásra készült értékesítésre nem szánt mennyiséget nem számítják bele a kis független erjesztett ital gyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. A törvény alkalmazásának részletes feltételeit a végrehajtását szabályozó kormány határozatban rögzítik, úgyhogy érdemes tájékozódni. Hát egy biztos, a pálinkázáshoz még egy picikét korán van, a jó zenékhez viszont semmiképpen sem, úgyhogy már is folytatódik a Sláger Plusz.

0: zenék között érkezzen egy program ajánlat nektek itt a Pluszon. Lackfi János Medveles, avagy Mikor jöttök haza című egyfelvonásos színdarabját lehet megtekinteni a nagyváradi római katolikus püspöki palota alaksorában működő fix rendezvényteremben október 20-án kedden 18 órától. Az előadást Őze Áron rendezésében láthatja a közönség. Előadják Martó Róbert és Csibi Gergely. Az előadás ráadásul ingyenes. Helyfoglalás és további információk a 0772 066 822-es telefonszámon, vagy e-mailben az info@fixmakerspace.ro címen. A dátumot pedig érdemes beírni a naptárba, mindez tehát október 20-án kedden 18 órától a Fix rendezvényteremben. Nálunk pedig a legjobb zenék a folytatásban, most rögtön itt a Plusz FM-en.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Félrelépni szabad! Október 2-től a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk?
5: Mire?
6: Hogy feltörjön bennem a vágy.
3: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán.
7: Félrelépni szabad!
8: Gyere a Margot Optikban, Nagyváradi Margitai vagy Székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüvegkeretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
9: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
10: A Brikóban október 14-ig 20% kedvezményt kapsz a Pragma konyhabútorok teljes kínálatára, valamint a szürke színű Kat Piki konyhai csaptelepet 50%-os kedvezménnyel mindössze 75 leért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen!
11: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Auchanban. Október 20-áig a 60 mosásra elegendő Aztefi öblítőára 9,99 bani, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál joghurtok és krémsajtok teljes választékára a My Club Auchan kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Auchan üzletekben és az auchan.ro oldalon.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez hétfőn a Sláger Plusz második órája október 12-én, és az óra hírét egyenesen Hollywoodból, az Álomgyárból szállítom majd nektek, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy ha minden igaz, akkor jöhet a Top Gun harmadik része, viszont van még egy kis bökkenő, Tom Cruise még nem mondta rá az áment, hogy pontosan milyen feltételei vannak, azt is megvizsgáljuk majd hamarosan. Tartsatok velem most pedig, tekerjétek fel a hangerőt, jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
14: Ez a Plusz FM.

Sláger Plusz második órájában járunk, és akkor kérem szépen ismét felbőghetnek a sugárhajtású motorok, ugyanis úgy néz ki, hogy zöld utat kaphat a Top Gun harmadik része. Az egyik magazin információi szerint a Paramount Studio gőzerővel dolgozik a harmadik epizódon, de a legnagyobb kérdés még mindig az, hogy mikor pattan újra vadászgépbe Tom Cruise. A 2022-es Maverick ugye elképesztő siker volt, csak nem másfél milliárd dollárt kasszált a kasszáknál, úgyhogy nem csoda, hogy a stúdió folytatni akarja a légiszáguldást. A hírek szerint a rendező Joseph Kosinski és a forgatókönyvírók már összerakták a sztori alapjait, sőt Miles Teller és Glenn Powell is készen állnak a visszatérésre. Igen ám, de a kulcs Tom Cruise kezében van. A 62 éves hollywoodi legendának ugyanis nagyon szigorú feltétele van a felszálláshoz. Addig nem ír alá semmit, amíg a forgatókönyv nem tökéletes, és nem garantálja, hogy a harmadik rész felülmúlja, vagy legalább megüti a Maverick elképesztő színvonalát. Ráadásul a színész időbeosztása is csordultig van, a legújabb Mission Impossible és más nagyszabású akciófilmek miatt. Szóval a Maverick rajongók egyelőre tartsák az öveket becsatolva, a gép készen áll, már csak Tom Cruise végleges felszállási engedélyére várunk, és ha ez is meg lesz, akkor jöhet tehát a Top Gun harmadik része. Azért várós, valljuk be őszintén, és hidegrázós a hír, úgyhogy hát reméljük, hogy a lehető legjobban fognak alakulni a dolgok. Én is megadom a felszállási engedélyt közben, már is repülünk tovább itt a Sláger Pluszban. Let's go!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Kellemes hétfőt, jó rádiózást kívánunk nektek október 12-én, az elmúlt közel 60 percben a Sláger Plusz második óráját hallottátok, és nagyon bízom benne, hogy tetszett, amit hallottatok, és velem maradtok a folytatásban is. Most jönnek a hírek, Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, ő a mai nap ügyeletes hírszerkesztője, aztán jövök vissza, és indítom nektek a Sláger Plusz harmadik felvonását, hogy mivel mutatom.

0: Campus FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slimy papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
2: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro. Az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint három forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok országos hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok országos hivatalához. De akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon nem várható komolyabb csapadék, sok napsütésben lesz részünk, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő helyenként. Napközben 17, éjjel 8 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viszont megélénkülhet, helyenként megerősödhet. Fronthatás ugyanakkor a mai napon nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinél út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárata utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes, kabicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttok el, így ott szinte csak lépésben lehet előre haladni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok, így onnantól jelzőlámpás irányítás mellett csak egy sávon haladhat a forgalom, ami a csúcsidőkben nagyobb fennakadásokat eredményez, úgyhogy ha sietősebb, akkor inkább kerüljetek. November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeolúj utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Illetve változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hát a hétfő egy ilyen nem szeretem nap, ugye? Október 12-e van, egy kicsit nehezen indul még be ilyenkor a hét, de hogyha a Plusz FM-et választjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a Sláger Pluszt, aminek most indul a harmadik órája, akkor minden sokkal könnyebb és egyszerűbb lesz, ezt én garantálom nektek innen a stúdióból, a mikrofonnál késérű Tomi. Ebben az órában is készülök nektek fontos helyi aktualitásokkal folyamatosan. Aztán kávézni is fogunk, ugyanis képzeljétek el, meglepő dolgot találtak a kutatók azoknál, akik sok kávét isznak. Persze azért nyilván nem árt betartani az arany középutat. Ezt én is megteszem itt a Pluszon, méghozzá jó zenékkel, úgyhogy kezdünk.
5: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
6: Let me tell you.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kérdés.

órájában is gondoskodom arról, hogy minden info eljusson hozzátok. Hát kérem szépen, lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazása. A 39 projektre összesen 3363 voks érkezett. A legtöbb 348 szavazatot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta, amely azt javasolja, hogy ültessenek fákat a Traján Blázsovics utca és az Aradi út közötti szakaszon. Második lett az Onestilar utcai zöld folyosó megújítása, harmadik pedig a Julio Máni utcára tervezett 100 fából álló zöld folyosó. A javaslat

0: zöld híra folytatásban kérném szépen a figyelmeteket, pluszosok, ugyanis október 30-áig, a hónap végéig őszi takarítási kampányt tart Nagyvárad önkormányzata a Rervest köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben. A program keretében a nagyváradiak ingyenesen megszabadulhatnak az ősszel felgyülemlő növényi hulladéktól, a lehullott levelektől és a levágott ágaktól. A Rervest munkatársai a közterületekről is összegyűjtik a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek is kitehetik az ingatlanok udvarán kertjében összegyűjtött zöld hulladékot a telek határra. A szolgáltató arra kér benneteket, hogy a leveleket átlátszó zsákokban helyezzétek ki, így elkerülhető ugye, hogy a szél az úttestre vagy a járdára fújja azokat. Az ágakat lehetőleg vágjátok kisebb darabokra és kössétek össze, hogy ne jelentsenek veszélyt a járókelőkre. A Rervest járművei hétfőtől péntekig az előre meghatározott szektorok szerint gyűjtik össze a növényi hulladékot. A munkát a főbb közlekedési útvonalakon kezdik, majd a fasorok, zöld területek, valamint a lakóközösségekhez és magánházakhoz tartozó közterületek következnek. A zöld hulladékot nem csak a kampány idején lehet egyébként leadni. A levelek, ágak, lenyírt fű, kisebb gajak, sövényesedék, illetve a kerti és szobanövények maradványai felaprítva a barna, biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló kukákba kell kerüljenek. Emellett ezeket a hulladékokat ingyenesen is le lehet adni a Rervest által működtetett két szelektív hulladékgyűjtőponton is, a Turzó Sándor, illetve az Uzi Nélor utcában. Köszönöm szépen az együttműködéseteket, tiszta udvar, rendes ház, sok jó zene, Plusz FM, ezt mindig el szoktam mondani. Folytatódik a Sláger Plusz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 50 g-os Milka Croissant 2 lej 89 bani, 1 kg-os Jakobs szemes kávé 64 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
2: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Félrelépni szabad! Október 2-től a romániai mozikban és a Vándor mozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: Most várunk?
4: De mire?
5: Hogy feltörjön bennem a vágy.
1: Az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad, Nagyváradon, a Lotusban és az Oradea Shopping Cityben található Cinema Palace mozik műsorán. Félrelépni szabad!
6: A Brico-ban október 14-ig a Bosch ütvefúrógépet 4 amperórás akkumulátorral és töltőkészlettel 20%-os kedvezménnyel mindössze 445 lej 90 banért vásárolhatod meg, valamint 10%-ot kapsz vissza utalvány formájában a Bosch Professional elektromos szerszámok teljes kínálatára. Hozd be régi szerszámodat az üzletbe és egy 50 lejes utalványt kapsz. Brico, együtt, munkára készen!
7: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
8: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig az 500 ml-es Niveatos fürdőára különböző kiszerelésben 12 lej 49 bani, valamint 40% kedvezmény jár a 2 literes Fanner üdítőitalok teljes választékára a My Club Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
9: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
10: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: És most vissza a zenéhez.
0: Hogy szalad az idő hétfőn, október 12-én, ugye már a Sláger Plusz harmadik óráját gyűrjük. Ti mennyit szoktatok kávézni? Ez itt a nagy kérdés. Én egy olyan 3-4 csészével azért bedobok egy nap. Hát képzeljétek el, meglepő dolgot találtak a kutatók azoknál, akik sok kávét isznak. Hogy pontosan mit, az kiderül hamarosan. Maradjatok velem, közben pedig zenélünk.
4: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a...

További kellemes hétfőt kívánok nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Ha pedig éppen most kortyoljátok a kávétokat, akkor van egy szuper hírem, ami miatt sokkal jobb érzéssel dőlhettek hátra. Az egyik magazin beszámolója szerint egy finn egyetem kutatói valami egészen elképesztő dolgot fedeztek fel azokkal kapcsolatban, akik rendszeresen és nem kevés kávét fogyasztanak. A friss vizsgálatban több ezer ember kávézási szokásait és egészségügyi adatait követték nyomon, és a résztvevők csak nem fele napi 5 vagy még több csészével gurított le a kedvenc feketéjéből. És hogy mi sült ki a dologból? Hát bár sokáig az a tévhit élt a köztudatban, hogy a túlzott kávézás kikészíti a szívet és az idegrendszert, a tudósok megállapították. A mérsékelt és a kifejezetten intenzív kávéfogyasztóknál is jelentősen alacsonyabb volt bizonyos krónikus betegségek és a sejtszintű korai öregedés kockázata. A kávéban lévő rengeteg antioxidáns és gyulladás csökkentő vegyület ugyanis valóságos pajzsot von a szervezet köré. A szakértők azért hozzáteszik. Az elalvás előtti utolsó tripla espresszót érdemes elkerülni, de a reggeli és a napközbeni kávéadagunk miatt mostantól zéró bűntudatunk lehet. Szóval egészségére mindenkinek emeljük a csészéket, azért én mégis hozzátenném, hogy nem árt betartani és megtalálni az arany középutat, azért ne essünk át a ló túlsó oldalára. Kávéban is érdemes megtalálni azt a mennyiséget, amiből még nem lehet probléma. És már is érkezik a kávé mellé egy újabb nagy kedvenc itt a Pluszon.

0: hát ebben a pillanatban zárul a Sláger Plusz harmadik órájának ajtaja, de pánikra semmi ok, hiszen ugye előttünk van még egy órás menet. Jönnek a hírek a folytatásban, a Plusz FM legfrissebb információi. Ábrahám Miklós kollégám veszi át tőlem a szót, a mikrofont, a stúdiót a mai napon. A hírek után viszont visszatérek, és a következő egy órában is várlak benneteket nagyon sok szeretettel, és természetesen a legnagyobb kedvencekkel. Mutatom a kezdő dalt.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 literes 3,5%-os Zuzu Integrál tej 6 lej 99 bani, a 2 literes Parla Hargitay buborékmentes ásványvíz 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Személyi kölcsön, lakáshitel, refinanszírozás, figyelem, ingyenes hitelügyintézés, magyarul. Válasz több mint 15 bank ajánlata közül, a többit mi intézzük. Gyorsan, egyszerűen és teljesen ingyen. Segítünk megtalálni a legjobb ajánlatot. Hívj minket 0770 914 914. István Károly és István Anikó. Kevesebb stressz, több pénz a zsebedben. 0770 914 914.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Mostantól a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezentúl a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. Akár áldozatként, akár a gyűlöletkeltő megnyilvánulások tanújaként. A platformra feltöltött tájékoztatók túlnyomó részt a zsidó és a roma közösséget érintő jogvédelemmel foglalkoznak. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. A beküldést követően a rendszer a bejelentést az illetékes hatósághoz irányítja. Ezeket a mechanizmusokat azért hozták létre, hogy csökkentsék a polgárokra háruló adminisztratív terheket. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi a polgárok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék bejelentésük státuszát. Mindezt egy két lépcsős azonosítási rendszerrel biztosított folyamaton keresztül. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A díjak első fél évi 15%-os növekedése után a pénzügyi felügyelet adatai arra utalnak, hogy a tarifák tovább emelkednek. A járművezetők az elszabadult infláció és különösen a javítási költségek megugrása miatt már most is lényegesen többet fizetnek az autóbiztosításért, mint 2025-ben. Az árak emelkedése után a mutatók további drágulásokat vetítenek előre, ha csak az ERC-t értékesítő társaságok nem választják inkább a veszteséges működést. Jelenleg ugyanis minden 100 lejnyi bevételen átlagosan 5 lejt veszítenek. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Az Atomfedő nevű akció első szakaszában 35 gazdasági szereplő kerül górcső alá. Ezeknél több mint 38 millió euró értékű autókészletet azonosítottak. Az NF korábban természetes személyek autóügyleteit is ellenőrizte. A hatóság számára nem önmagában az eladott vagy külföldről behozott autók száma a döntő. Azt vizsgálhatja, hogy a természetes személy valójában nem folytat-e rendszeres, jövedelemszerző kereskedelmi tevékenységet. A hatóság emberei külön figyelmet fordítanak arra, hogy az adásvételi iratokon és számlákon szereplő összegek megfelelnek-e a tényleges eladási árnak. Valamennyi értékesítés bekerült-e a könyvelésbe, illetve hogy teljes egészében bevallották-e az ebből származó bevételeket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon nem várható komolyabb csapadék, sok napsütésben lesz részünk, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő helyenként. Napközben 17, éjjel 8 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viszont megélénkülhet, helyenként megerősödhet. Fronthatás ugyanakkor a mai napon nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinél út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak arra, hogy a betonüzem bejárata utáni kanyartól egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, amit a munkálatok befejeztével egy ideiglenes, kavicsozott, meglehetősen egyenetlen útburkolattal láttak el, így ott szinte csak lépésben lehet közlekedni. Ráadásul a szakasz végén még javában zajlanak a munkálatok, így onnantól jelzőlámpás irányítás mellett csak egy sávon haladhat a forgalom, ami a csúcsidőkben nagyobb fennakadásokat eredményez, úgyhogy ha megtehetitek, akkor inkább kerüljetek. Illetve lezárták a Stefán Csemere sugárút Berzén és Szent Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemere sugárút és a Szent Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemere sugárútra. Nem megszokásból közlekedjetek, érjetek célba épségben, jó utat kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További nagyon kellemes hétfőt és jó rádiózást kívánok nektek innen a fedélzetről, a hídról, a mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz negyedik utolsó órája. Töltsük együtt ezt a 60 percet is, jó? Erre kérlek benneteket, egyébként ugye hétfő van, 2026. október 12-e. Hát ne lepődjetek meg, ha esetleg kinyitjátok a fagyasztót, és mondjuk a borsó meg az egyéb dolgok mellett egy farmer nadrágot is találtok ott bent. Hát ez a legújabb trükk, és egyre többen használják, de hogy mire jó ez pontosan, azt elmondom majd nektek ebben az órában. Én is használom közben a fontos infókat, a helyi aktualitásokat, meg persze a slágereket és a magyar kedvenceket.
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

A Sláger Plusz negyedik órájában hétfőn kalandra hívlak benneteket elő a biciklikkel. Hegyi kerékpáros hétvégének ad otthont október 16-a és 18-a között a Jepis völgy. A Bike Fest szervezői enduróval, elektromos kerékpáros enduróval és maratoni futammal készülnek. A versenyprogram október 17-én szombaton az enduró és az e-enduró futamaival kezdődik. Az indulóknak három különböző, egyenként mintegy másfél kilométeres pályán kell bizonyítaniuk. Ezeken kizárólag a lejtmenet idejét mérik. Az e-enduró mezőnyében elektromos rásegítésű kerékpárokkal lehet rajthozálni. Vasárnap az állóképesség kerül előtérbe. A maratoni futam résztvevőire 25 kilométeres útvonal vár, 1000 méteres szintkülönbséggel. A szervezők szerint a környék adottságai kiválóan illenek a versenyhez. A látványos táj mellett azonban a pályák nehézségeivel is számolniuk kell a bringásoknak. A férfiakat és a nőket egyaránt három korcsoportban várják. A 14-18 évesek, a 19-29 évesek és a 30 év felettiek mezőnyében. Már Nagyváradról, Kolozsvárról, Nagybányáról, Szatmárnémetiből, Aradról és Zilahról is érkeztek nevezések. A jelentkezés azonban továbbra is nyitott. A részletes tudnivalókat a Bike Fest Valea Jepisului Facebook oldalon találjátok meg, amennyiben meghoztam a kedveteket. No, elő a kerókkal, de ehhez

0: Figyelem, figyelem, új gyár létesül Nagyváradon. A német Schmitz Cargobull csoport 25 millió eurót fektet be. Nagyvárad helyi tanácsa múlt héten hétfőn rendkívüli online ülésen hagyta jóvá az Eurobusiness 4 ipari parkban található 11,75 hektáros terület eladását a német cég részére 3,76 millió euróért. A Schmitz Cargobull minimum 200 munkahely megteremtését vállalta, és projektje ezzel Nagyvárad legjelentősebb 2026-ban bevonzott ipari beruházásává válik. A vállalat, amellyel a nagyváradi önkormányzat hosszas tárgyalásokat folytatott, a Szent Andrási út környékén alakítja ki saját gyárát alvázalkatrészek gyártására és félpótkocsik összeszerelésére. Az üzem építése jövő nyáron kezdődhet meg, a termelés pedig 2028-ban indulhat el. Nálunk viszont mindjárt folytatódik a Sláger Plusz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Gyere a Margot Optikban, nagyváradi margitai vagy székelyhídi üzletünkbe, ahol ingyenes optometriai szemvizsgálattal vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálattal állunk rendelkezésedre. Új szemüveg vásárlása esetén 30% kedvezményt kapsz a szemüveg keretekre és minden típusú lencsére, amit Betestar kártyával akár 10 havi részletre is fizethetsz. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Margot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamut ágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
6: Évfordulós ajánlatok fesztiválja vár az Osamban. Október 20-áig a 60 mosásra elegendő Aszefi öblítő ára 9,99 bani, valamint 35% kedvezmény jár az artezánál jogurtok és krémsajtok teljes választékára a My Club Osam kártyával. Fedezd fel további évfordulós wow ajánlatokat az Osam üzletekben és az osam.ro oldalon.
7: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
8: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No hát a Sláger Plusz negyedik órájában is van témánk, farmer nadrágot a fagyasztóba. Ne lepődjetek meg, tényleg erről lesz majd szó. Vannak olyanok, akik szerint ez a megoldás szinte majdnem, hogy helyettesíti a mosást. Én ebben nem lennék azért annyira egészen biztos, de hogy pontosan mi a legújabb divat, őrület és trend, az kiderül majd ebben az órában. Jó zenéket meg a fülekbe, ez a Plusz FM.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
9: Ez a Plusz FM.

Sláger plusz negyedik órájában egy érdekes praktikát hozok nektek az internetről. Hát ha esetleg kinyitjátok a fagyasztót, és a fagyasztott zöldségek mellett, meg a jégkrém mellett egy pár farmert is találtok, akkor ne ijedjetek meg. Nem őrült meg a család, csak hát felültek a legújabb háztartási trendre. Az egyik magazin beszámolója szerint ugyanis egyre többen rakják a farmer nadrágjukat a mélyhűtőben, ahelyett, hogy bedobnák a mosógépbe. No de hát joggal tehetjük fel a kérdést, hogy miért tesz valaki nadrágot a fagyasztóba. A válasz a farmer anyag megóvásában és a fertőtlenítésben rejlik. A túlsűrű mosás ugyanis gyorsan koptatja a farmert, elállítja a színét és hát tönkreteszi a pamutszálakat. A trükk hívei szerint viszont, ha a nadrágot egy éjszakára betesszük a mélyhűtőbe, a fagypont alatti hőmérséklet elpusztítja a kellemetlen szagokat okozó baktériumok nagy részét és frissé teszi az anyagot, mindezt anélkül, hogy a víz és a mosószer ugye hát koptatná a szövetet. Bár a szakértők megosztottak abban, hogy a fagyasztás valóban helyettesíti-e a klasszikus mosást, a farmer rajongók és a környezettudatos divat hívei esküsznek rá. Szóval legközelebb, ha frissíteni akarjátok a kedvenc gatyátokat, akkor lehet, hogy elég lesz csak egy zacskóba csomagolni és bedobni a fagyasztott borsó mellé. Nem tudom, hogy hatásos lehet-e a trükk, érdemes tenni egy próbát, aztán utána meg majd üzenjétek meg, hogy sikerült-e. Én meg közben küldöm nektek a jó zenéket, hát nem a fagyasztóból, hanem innen a stúdióból. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, amelyek frissen tartanak bennünket itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

volt már a hétfőn, itt zárul Tomi Mókatára, a Sláger Plusz egészen pontosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt indítottuk a hetet, és hogy velem együtt rádióztatok itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kesserű Tomi. További jó rádiózást kívánok nektek, maradjatok mindenképpen, hiszen hamarosan indul egy újabb zenei óra, előtte pedig természetesen meghallgatjuk a legfrissebb híreket Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából. Én a következő dallal búcsúzom, találkozunk holnap kedden a szokott időben és helyen. Hello mindenkinek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagyszalonta központi parkjából. Miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 5250 cég vált fizetésképtelenné az év első 9 hónapjában. 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. Írja az IR-ról Financiár. Az országos cég nyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legmagasabb szám 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, de az még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagyvállalatok száma ugrott meg. Idén 142 vált fizetésképtelenné. 65%-kal több, mint tavaly. A nyomás a nagy cégekre tevődött át. Itt pedig megváltozik a kockázat természete. Egy nagy céget lényeg a beszállítói finanszíroznak. És amikor nem fizetnek, a gondok látszerűen terjednek. A jelek már láthatóak az adatokban. A haszonkulcs csökken, az eladósodottság nő. A beszállítókkal szembeni tartozások a tőkehiányos vállalatoknál koncentrálódnak. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagyszalonta központi parkjából. Miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. A legutóbbi esetben egy kiskorú elesett a rollerivel, és fejsérülést szenvedett. Ezért egy mentőegységnek kellett a helyszínre vonulnia. A város önkormányzata a történtek nyomán a lakosság véleményét kérte arról a közösségi médiában, hogy indokolt lenne megtiltani az elektromos rollerek használatát a parkban. A polgármesteri hivatal felhívása élénk visszhangot váltott ki. A hozzászólók túlnyomó többsége egyértelműen támogatja az elektromos rollerek kitiltását a központi parkból. Többen úgy vélik, a rollerezők versenypályának tekintik a parkot, és nincsenek tisztában azzal, milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen rossz mozdulatnak. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Ezt az Európai Bizottság vetette ki az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre. Korábban ezek után csak 25-et kellett fizetni logisztikai adó címén. Az adóhatóság adatai szerint júniusban még 1,7 millió csomag érkezett Romániába. Júliusban azonban már csak 953 ezer, augusztusban pedig mindössze 694 ezer. Az idei csúcsot március jelentette. 2,5 millió küldeménnyel. A csomagok 90%-át Kínában adták fel, és a Temu, a Shein, az AliExpress, illetve a Trendyol online platformokról rendelt árucikket tartalmaztak. Az Európai Bizottság novembertől újabb adót vett ki az unión kívüli rendelésekre. Ennek az értéke egyelőre nem ismert. Korábban csomagonként 2 euróról lehetett hallani, de a textilipari szervezetek azt szeretnék, ha az adó legalább 10 euró lenne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átlenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint három forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh-s fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok országos hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok országos hivatalához, de akár a látogatott játéktermekben is leadható írásba.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: valahol alszik már egy apró kis gyerek.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kossz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a La Kokos hipermarket kínálatában a 4 literes Figa üdítő 7 lej 99 bani, a 0,33 literes üveges Ursus sör 2 lej 99 bani. Az ajánlat a készletereig tart. La Kokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez. Slágerek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mostantól a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezentúl a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. Akár áldozatként, akár a gyűlöletkeltő megnyilvánulások tanújaként. A platformra feltöltött tájékoztatók túlnyomó részt a zsidó és a roma közösséget érintő jogvédelemmel foglalkoznak. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. A beküldést követően a rendszer a bejelentést az illetékes hatósághoz irányítja. Ezeket a mechanizmusokat azért hozták létre, hogy csökkentsék a polgárokra háruló adminisztratív terheket. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi a polgárok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék bejelentésük státuszát. Mindezt egy két lépcsős azonosítási rendszerrel biztosított folyamaton keresztül. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A díjak első fél évi 15%-os növekedése után a pénzügyi felügyelet adatai arra utalnak, hogy a tarifák tovább emelkednek. A járművezetők az elszabadult infláció és különösen a javítási költségek megugrása miatt már most is lényegesen többet fizetnek az autóbiztosításért, mint 2025-ben. Az árak emelkedése után a mutatók további drágulásokat vetítenek előre, ha csak az ERC átértékesítő társaságok nem választják inkább a veszteséges működést. Jelenleg ugyanis minden 100 lejnyi bevételen átlagosan 5 lejt veszítenek. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Az Atomfedő nevű akció első szakaszában 35 gazdasági szereplő kerül górcső alá. Ezeknél több mint 38 millió euró értékű autókészletet azonosítottak. Az NF korábban természetes személyek autóügyleteit is ellenőrizte. A hatóság számára nem önmagában az eladott vagy külföldről behozott autók száma a döntő. Azt vizsgálhatja, hogy a természetes személy valójában nem folytat-e rendszeres, jövedelemszerző kereskedelmi tevékenységet. A hatóság emberei külön figyelmet fordítanak arra, hogy az adásvételi iratokon és számlákon szereplő összegek megfelelnek-e a tényleges eladási árnak. Valamennyi értékesítés bekerült-e a könyvelésbe, illetve hogy teljes egészében bevallották-e az ebből származó bevételeket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Robbanásszerűen nő a fizetésképtelenné váló nagy cégek száma. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagyszalonta központi parkjából. Miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. 5250 cég vált fizetésképtelenné az év első 9 hónapjában. 12%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. Írja az IRO Financiér. Az országos cég nyilvántartó adatai azt mutatják, hogy az idei a legmagasabb szám 2018 óta. Ez önmagában is aggasztó, de az még inkább, hogy főleg a csőd közeli állapotban levő nagyvállalatok száma ugrott meg. Idén 142 vált fizetésképtelenné. 65%-kal több, mint tavaly. A nyomás a nagy cégekre tevődött át. Itt pedig megváltozik a kockázat természete. Egy nagy céget lényegében a beszállítói finanszíroznak. És amikor nem fizetnek, a gondok láncszerűen terjednek. A jelek már láthatóak az adatokban. A haszonkulcs csökken, az eladósodottság nő, a beszállítókkal szembeni tartozások a tőkehiányos vállalatoknál koncentrálódnak. Felmerült az elektromos rollerek kitiltása Nagyszalonta központi parkjából. Miután egyetlen hét alatt két rollerekkel kapcsolatos baleset is történt a területen. A legutóbbi esetben egy kiskorú elesett a rollerivel, és fejsérülést szenvedett. Ezért egy mentőegységnek kellett a helyszínre vonulnia. A város önkormányzata a történtek nyomán a lakosság véleményét kérte arról a közösségi médiában, hogy indokolt lenne megtiltani az elektromos rollerek használatát a parkban. A polgármesteri hivatal felhívása élénk visszhangot váltott ki. A hozzászólók túlnyomó többsége egyértelműen támogatja az elektromos rollerek kitiltását a központi parkból. Többen úgy vélik, a rollerezők versenypályának tekintik a parkot, és nincsenek tisztában azzal, milyen súlyos következményei lehetnek egyetlen rossz mozdulatnak. Drasztikusan visszaesett a Kínából rendelt csomagok száma azt követően, hogy július 1-én életbe lépett a 3 eurós vám. Ezt az Európai Bizottság vetette ki az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre. Korábban ezek után csak 25-et kellett fizetni logisztikai adó címén. Az adóhatóság adatai szerint júniusban még 1,7 millió csomag érkezett Romániába. Júliusban azonban már csak 953 ezer, augusztusban pedig mindössze 694 ezer. Az idei csúcsot március jelentette. 2,5 millió küldeménnyel. A csomagok 90%-át Kínában adták fel, és a Temu, a Shein, az AliExpress, illetve a Trendyol online platformokról rendelt árucikket tartalmaztak. Az Európai Bizottság novembertől újabb adót vett ki az unión kívüli rendelésekre. Ennek az értéke egyelőre nem ismert. Korábban csomagonként 2 euróról lehetett hallani, de a textilipari szervezetek azt szeretnék, ha az adó legalább 10 euró lenne.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint három forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok országos hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok országos hivatalához, de akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Schlágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mostantól a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezentúl a Stop Racism platformon lehet jelenteni az antiszemita, roma ellenes és idegen gyűlölő incidenseket. Akár áldozatként, akár a gyűlöletkeltő megnyilvánulások tanújaként. A platformra feltöltött tájékoztatók túlnyomó részt a zsidó és a roma közösséget érintő jogvédelemmel foglalkoznak. A magyar ellenesség leküzdésére szólító tartalmat viszont nem találni rajta. A beküldést követően a rendszer a bejelentést az illetékes hatósághoz irányítja. Ezeket a mechanizmusokat azért hozták létre, hogy csökkentsék a polgárokra háruló adminisztratív terheket. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi a polgárok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék bejelentésük státuszát. Mindezt egy kétlépcsős azonosítási rendszerrel biztosított folyamaton keresztül. Továbbra is rossz hírek érkeznek a gépjárművezetők számára a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás területéről. A díjak első fél évi 15%-os növekedése után a pénzügyi felügyelet adatai arra utalnak, hogy a tarifák tovább emelkednek. A járművezetők az elszabadult infláció és különösen a javítási költségek megugrása miatt már most is lényegesen többet fizetnek az autóbiztosításért, mint 2025-ben. Az árak emelkedése után a mutatók további drágulásokat vetítenek előre, ha csak az ERC átértékesítő társaságok nem választják inkább a veszteséges működést. Jelenleg ugyanis minden 100 lejnyi bevételen átlagosan 5 lejt veszítenek. A román adóhatóság országos ellenőrzés sorozatot indított a használt autókereskedőknél. Az Atomfedő nevű akció első szakaszában 35 gazdasági szereplő kerül górcső alá. Ezeknél több mint 38 millió euró értékű autókészletet azonosítottak. Az elef korábban természetes személyek autóügyleteit is ellenőrizte. A hatóság számára nem önmagában az eladott vagy külföldről behozott autók száma a döntő. Azt vizsgálhatja, hogy a természetes személy valójában nem folytat-e rendszeres, jövedelemszerző kereskedelmi tevékenységet. A hatóság emberei külön figyelmet fordítanak arra, hogy az adásvételi iratokon és számlákon szereplő összegek megfelelnek-e a tényleges eladási árnak. Valamennyi értékesítés bekerült-e a könyvelésbe, illetve hogy teljes egészében bevallották-e az ebből származó bevételeket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint három forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh-s fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok országos hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok országos hivatalához. De akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Cinderella cut it up.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Több tízezren tiltották ki magukat a játéktermekből, de volt, aki még aznap megbánta. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Változatlan fogyasztás mellett rövidesen 22%-kal lehetnek nagyobbak a villanyszámlák. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint a szolgáltatók 12 hónapra érvényes árösszehasonlítójában szereplő lakossági ajánlatok átlaga jelenleg 1,67 lej per kilowattóra. Ez 0,37 lejjel nagyobb az árajánlatok egy évvel korábbi átlagértékénél. Havi 200 kilowattórás fogyasztás esetén 74 lejes plusz kiadást jelent. Az energetikai szakembereket tömörítő civil szervezet rámutat, a drágulás elkerülhetetlen. Ugyanis a hosszú távú szerződések alapján és a másnapi szállítás piacán beszerzett villanyáram egyaránt drágult. Az egyesület szerint három forgatókönyv lehetséges. A 22%-os drágulás a közepes kilátás. A legkedvezőbb esetben a számlák csak 16%-kal nőnek. Ha azonban az elképzelhető legrosszabb folyamatok zajlanak a közeljövőben, akkor 27%-os áremelkedésre számíthatunk. A legkedvezőbb forgatókönyv esetén 200 kWh-s fogyasztásnál havi 50 lejjel kellene többet fizetnünk. A legrosszabb esetben azonban 100 lejjel nőne a számlánk. Több mint másfél hónappal a kivitelezőnek szabott utolsó határidő után még mindig nem lehet átvenni a felújítás alatt lévő december 1 parkot. Mostanra főként a tájépítészeti munkálatok vannak hátra. Jelentős mennyiségű virághagymát kell még elültetni, erre azonban csak az október közepét követő időszak alkalmas. De a polgármesteri hivatal azt kérte a kivitelezőtől, hogy ezt minél hamarabb kezdje el. Teofil Filimon alpolgármester szerint a kötbért augusztus 17-től egészen a munkálatok végleges átvételéig számítják. A pontos összeget csak az átvétel után lehet megállapítani. De már most több százezer lejre rúghat. A parkot különben augusztus első napjaiban nyitották meg részlegesen a lakosság előtt. Közel 70 ezer romániai élt azzal a lehetőséggel, hogy eltiltassa magát a nyerőgépektől. Vagyis hivatalos kérvénnyel fordult a Szerencsejátékok országos hivatalához, azt kérve, hogy ne engedélyezzék a belépését az ország játéktermeibe. De vannak, akik még aznap meggondolták magukat. Az érintette 92%-a férfi. A játékgépekről lemondók átlag életkora 33 év, de a leginkább érintett korosztálya 25 és 35 év közöttiek köre. A román törvények szerint bármelyik játékgépező kérheti, hogy tiltsák ki a szalonokból. A kérelem online vagy papíron is eljuttatható a Szerencsejátékok országos hivatalához, de akár a látogatott játéktermekben is leadható írásban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.